Опять уклятать.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Te most felnézel. Bánat borult a boldogságra. Fáj egy kicsit a szíved.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazz season.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Egy, két, három, négy, kezdődjék a zárószám. Pengesd a Tiborunk azt a gitárt. Jázjon, Robi, a lábad, hadd érezzük át mi is ritmusát.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Bár mindegy is, hogy mellék utca vagy a sztráda, mint egy őrült, úgy lépsz a gázra. Tükörbe sem nézel, kuplunk vissza, három padló, a motor visít.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, változik a közlekedés ma az EU félmaraton futó verseny miatt, marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt majd beszédében a többi között. Szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kérte a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdaság és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolta az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futó verseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik, több megállót nem érint. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Karbantartás miatt ma is rövidített útvonalon jár a H8-as és a H9-es hév. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 15-22 fok között alakul. A hét elején már több felé lehet eső és 2-től néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: ne neves.
1: Ki?
2: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra, egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy a biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel, a döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terror elhárítási központ még 2010-ben jött létre. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkéken feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett tesztek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csaknem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet, az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Bár a kínálat jelentősen bővült, a Zenga.hu elemzése szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kivár. Javultak a statisztikai mutatók az iparban. Márciusban csaknem 7%-kal bővült a termelés volumene. A növekedést elsősorban az elektronikai ipar, a járműgyártás és az élelmiszeripar húzta magával, így az első negyed év egésze is pluszban zárt a tavalyi bázishoz képest. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptár hatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél utáni hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Junkai Morsz születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Junkai Gazda kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kert kultúra világába is új, élményszerű betekintést kínál.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Itt a Jazzén folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocho és járulék adatokat. Ezt az idei legnagyobb újításának nevezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általány adózó nem nyugdíjas vállalkozó, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített, negyedéves szocho és járulékbevallásukat. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövididejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cég szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. 100 milliárdok zúdulhatnak Budapestre. Eddig 300 milliárd forintnyi fejlesztésről volt megállapodás, a kormányváltás nyomán azonban több mint 700 milliárdnyi elérhető uniós forrásra számít a fővárosi önkormányzat a 2021-2027-es programozási ciklus és a helyreállítási terv keretében, írja 24.hu. A lap hozzáteszi, ez akkor történhet meg, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthonfelújítási programban, közölte az MFP. A rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keret elfogyott, miután a tavalyi könnyítések hatására megtöbbszöröződött az igénylések száma. Az érintett ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriát javulhat, elsősorban a hőszigetelésnek és a nyílászárók cseréjének köszönhetően. Több mint 2000 család kapott energiatámogatást a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattól a fűtési szezonban. A rászorulóknak elektromos fűtőtesteket kölcsönzött a karitatív szervezet, az energiát pedig 24 szociális naperőműve biztosította összesen 162 millió forint értékben. A legszegényebb kis településeken élő családok egyébként 120 ezer forint értékű támogatást igényelhettek. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van. Jellemzően közepes tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa a virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Új munkaszüneti napot jelölne meg egy javaslat. Egy civil kezdeményezés szeretné, hogy július 8-a a jövőben hivatalos nemzeti ünneppé váljon a Rákóczi szabadságharc emlékére. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy bár jelenleg március 27-e emléknapként szolgál, az inkább szimbolikus megemlékezés és nem feltétlenül tükrözi a szabadságharc történelmi súlyát. Véleményük szerint egy új hivatalos ünnepnap lehetőséget adna arra, hogy az egész ország közösen emlékezzen a korszakra. Már lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Idén 107 táborban csaknem 60 különböző tematikával várják a 12 és 25 év közti fiatalokat. A programok között lesz hagyományőrző, kibervédelmi, légierős és ejtőernyős kiképzés, valamint lovas és szárazföldi kalandtábor is. Meghirdették az erdei füles baglyok felmérését. Az országos kampányban a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést, az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a füles bagoly térképet pontosítják majd. Freddie Mercury kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. A Queen együttes néhai frontemberének életútját bemutató nagyszabású időszaki tárlat, mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt és kéziratot vonultat fel. Emellett külön fejezetben idézi fel a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is. 100 napos űranalóg kísérlet kezdődött Kölnben. A Német Repülési és Űrkutatási Központban 3 nő és 3 férfi költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre, hogy megfigyeljék rajtuk egy hosszabb küldetés pszichológiai hatásait. Az adatok feldolgozásában a Hunren Természettudományi Kutatóközpont is részt vesz, munkatársaik hangfelvételek és 6 ember napló bejegyzései alapján elemzik az elzártság nehézségeit.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Az általános választásokat követően a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről, míg a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az országgyűlésnek. Ezzel párhuzamosan az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt

0: Mert az Építési és Közlekedési Minisztérium, írt a közösségi oldalán Józsefváros polgármestere. Mint írta, az eredménytelenség indokának Lázár János minisztériuma azt nevezte meg, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált. A városvezető úgy fogalmazott, az önkormányzat párbeszédre készül az új kormánnyal és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újra tervezéséről. Változik a H8-as és a H9-es sávközlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A H8-as sáv csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Másfélszer annyi üzemanyagra elég az uniós átlagkereset, mint a magyar. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ez szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon. Addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből. Ez a válság hatására 1350 liter liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt kell betartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Felpörgött az építkezési kedv idehaza. Az év első három hónapjában több mint 2800 új lakás épült fel az országban, ami bő 4%-os növekedést jelent a tavalyi év elejéhez képest. A lakásépítési kedv különösen Budapesten és a megyei jogú városokban erős, a fővároson belül pedig a 10., a 14. és a 13. kerület viszi a prímát. Még látványosabb a fellendülés a jövőre nézve, a kiadott építési engedélyek száma ugyanis 64%-kal ugrott meg egy év alatt. Tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Kozmikus Lehellet című kiállítását mutatja be. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáját tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészi lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé.
1: Jazzy.
2: Jazzy.
3: Együtt vagyunk.

0: skjønn jeg da kra Og sagt om
1: Ez a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Csak nem három. Feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció. Koranyári idő várható keleten záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 21 és 26 fok között alakulnak. Ez a Jazzy déli hírmagazinja 2026. május 8-án pénteken 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukovi Judit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén. A metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Az ügyészség közölte, hogy a jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben nem vetődött fel a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye. De a szabályok előírják az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadását. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ tájékoztatása szerint azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Tovább gyorsult az infláció, de még viszonylag alacsony maradt. A februári közel 10 éves rekord alacsony szintet jelentő 1,4 és a márciusi 1,8% után megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal friss adata az áprilisi inflációról. Eszerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. Egy hónap alatt, márciusról áprilisra 0,4%-os volt az áremelkedés, közben a jegybank célja az, hogy 2 és 4% között legyen az infláció. A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól, több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A G7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli a díjait. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angol órán ült, amikor a telefonjára letöltött Safe City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a teremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd ismét összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Safe City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Vízre szomjazik a termőföld. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelének mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programot nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT jármű parkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják, de szükség esetén gajazási munkák során is bevethetők. Ezen a nyáron még kapukon keresztül juthatunk el az Adriára. Bár korábban felvetődött az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben. Az autópályadíjak továbbra is a megtett távolság alapján alakulnak. Horvátországban az új kamerás rendszám felismerő rendszer bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Karbantartás és a sikeres próbajárat után újra üzemel a Zugligeti libegő. A völgyállomáshoz a nyugati pályaudvartól induló 291-es autóbusszal érdemes menni, a felső állomást pedig a Normafától lehet elérni 20-30 perces erdei sétával. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Látványos felvonulással elkezdődött a hajózási szezon a fővárosban. Április 26-án a hagyományos dunai kirajzáson a hajók a Rákóczi híd és a Petőfi híd közötti szakaszon ünnepi alakzatba álltak, majd elindultak a parlament irányába. Amikor az utolsó hajó is megérkezett az országházhoz, közös kürtel hivatalosan is megnyitották az idei budapesti hajózási szezont. 4000 fős közösségi rendezvénnyel nyitotta meg a kapuit a felújított Magyar Formula 1-es pálya Magyaródon. A Hungaroring az utóbbi években kívülbelül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődött stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magába foglalta a főbejárat megújulását, a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését mostanra fejeződött be. A Hungaroring 365 napon át működő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzén. Nem sokára a friss hírek következnek. Én már köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy. Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter a parlamentben, háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított felesküdétel utáni beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter egyebek között az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának, valamint bejelentette, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A kormányfő ismét Sulyog Tamás köztársasági elnök lemondását sürgette. Az uniós vezetők is gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky azt írta: Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel állami hírügynökség. Az orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában a szlovák kormányfő. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint energetikai és kereskedelmi kérdésekről volt szó. Közben az orosz államfő tanácsadója cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, amely szerint a szlovák miniszterelnök moszkvai útjának célja, hogy háborús helyzetet befolyásoló kijevi üzenetet adjon át az orosz vezetésnek. Donald Trump kezdeményezésére tegnap háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságírók kérdésére úgy fogalmazott: nem kizárt, hogy a fegyvernyugvás hosszabb lesz három napnál. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök megerősítette, hogy Moszkva elfogadta Washington tűzszüneti javaslatát. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul. A hét elején már többfelé lehet eső, és kettől néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásra számítani várhatóan délután 2 óráig a belvárosban az Zoltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, pesti alsó rakpart, Szent István park, újpesti rakpart útvonalon. Üzemkezdettől a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai-Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik délután 2 óráig. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak, ezért mindkét irányban fennakadásra kell számítani. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a stúdióban itt van Drimál Tibor úr, aki az autós érdekvédelemmel foglalkozik, és vele beszélgetünk Budapest közlekedéséről és mindenféle más egyéb dologról. Tulajdonképpen Budapest alakul, változik folyamatosan. Vannak olyan dolgok, amik nagyon sok, a közlekedés nagyon sok résztvevője szerint rossz irányba vannak. Vannak olyan résztvevője a közlekedésnek, akik ezt éjjenzik, azt mondják, hogy ez a jó irány. Hát ebben nagyon nehéz egyébként igazságot tenni. Ti minden esetre az autósok szemszögéből próbáljátok ezt szemlélni. Úgyhogy köszöntelek a stúdióban.
2: Üdvözlök a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget neked is.
1: Mi legyen a téma?
2: Ami most nagyon aktuális, az a parkolóórák leszerelése, ami azért felvett komoly kérdéseket.
1: Én örülök neki, mert hogy van olyan pontja a világnak, ahol ezt parkolóórák nélkül nagyon jól meg tudják oldani.
2: Hát például, ahol nincsen fizető parkolás, ott ezt nagyon jól meg lehet oldani parkolóóra nélkül, tehát én egyébként támogatom a parkolóórák leszerelését azzal a feltétellel, hogy akkor a fizető parkolózónák is szűnjenek meg, ahol leszerelik a parkolóórákat. Az a probléma ezzel, hogy vannak olyan felhasználók, akiknek gondot fog okozni a digitális fizetésre való kényszerítés. Egyrészt vannak olyan emberek, akiket nem lehet arra kötelezni, hogy okostelefonjuk legyen, hogy applikációt tudjanak letölteni, kezelni, hogy bankkártyával fizessenek. Ezt van, akitől nem is lehet elvárni, van ilyen réteg is, és sokszor megkaptuk itt az elmúlt napokban, hát, hogy ők kevesen vannak. Hát erre azt tudom mondani, hogy a kerekesszékesek is kevesen vannak, mégis figyelünk rá, hogy ők tudjanak közlekedni a városban. Én azt gondolom, hogy azokra a rétegekre is figyelni kell, akiknek igenis ez gondot okoz. Arról nem beszél, hogy a készpénz használatnak azért van egy alkotmányos védelme.
1: Egyébként mennyire látjátok, mennyire van kidolgozva az a rendszer, amit felépítettek ehelyett? Én néztem egy pontját, hogy ha valahogy nem sikerül a fizetést megoldanunk, akkor be kell szaptatnunk egy irodába, és ott 3 órát ki kell fizetnünk, ami egyébként engem nagyon emlékeztet a régi parkolási rendelet megalkotására, ami tulajdonképpen annyi jogsértést tartalmazott, hogy az alkotmánybíróság több évig el volt vele.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen felvet alkotmányos aggályokat, a készpénz használat eltörlésén kívül ez már önmagában is, de azért az nem egy életszerű szabályozás, hogyha leparkolok valahol 10 percre, 20 percre, utána caplassak be a parkoló irodába és fizessek ki 3 órát. Tehát ez így semmiképpen sem működőképes, én azt gondolom. Ez megint, én úgy érzem, hogy ez arról szól, hogy annyira megnehezítsék a készpénzes fizetés lehetőségét, hogy ne akarjon az ember e felé haladni, de ezt kényszerítésnek hívják, tehát én ezt nem tartom megoldásnak. Valamilyen módon a készpénzes fizetés lehetőségét meg kell adni. Ugye ezt akár lehetne úgy is csinálni, hogy az ember előre tud megvásárolni valami jegyet, amit kitesz, mit tudom én, akkor viszont legyenek erre megfelelő sűrűségben helyek, például
1: akkor lehessen mindenhol kapni.
2: Akkor mindenhol, újságosnál, trafikban, kb. Benzinkúton mindenhol lehessen kapni. Ez például lehet egy megoldás, de ez nincs kidolgozva jelenleg, tehát ez biztosan...
1: De erre vannak Nyugat-Európában is példák.
2: Igen, ezt a megoldást, ez biztosan támadni fogjuk, hogy be kell menni a parkoló irodába és 3 órát befizetni, ez semmiképpen sem életszerű, és nem is reális, ez egy nagyon komoly diszkriminációja annak, aki nem akar digitálisan fizetni, vagy nem tud digitálisan fizetni.
1: Keresünk egy zenét.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van Drimál Tibor úr. Pontosan mi is az érdekvédelmi szervezet neve?
2: Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület, autosérdekvédelem.hu webcímen lehet.
1: És tulajdonképpen azt mondtátok is, hogyha bárkinek bármi problémája van, vagy szimpatizál azzal a gondolatmenettel, amit ti képviseltek, akkor nyugodtan lehet jelentkezni nálatok.
2: Így van, tehát van egy
1: lehet bővíteni a társulatot, hogy komolyabb erőt képviseljetek, a tömegereje megjelenjen veletek együtt. Igen, mert egyébként meg általában az autós érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek, azok nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a kerékpárosok irdatlan jól tudnak szerveződni. Tehát ők kevesen van. Budapest közlekedésében a BKK felmérése alapján összesen 3% kerékpározik, 41 néhány százalék az, aki az egyéni közlekedésben autóval vesz részt, és a többiek pedig gyalogolnak, vagy éppenséggel ugye a BKV-t használják, az a legnagyobb szám a BKV-t használók aránya ebben. De visszatérve egy kicsit erre az egész fizető parkolásos dologra, én azért ünneplem ezt, hogy eltűnnek az órák, mert egyébként ugye mindannyian tudjuk a hátterét. Tehát, hogy kik üzemeltetik ezeket az órákat, ez milyen pénzösszegeket emészt föl, hogyha az a pénz visszakerülne valóban a közterületek fejlesztésére, és nem vinnék el valami teljesen más irányba, és az autós társadalmat is valahogy megpróbálnák egy kicsit jobban kezelni, tehát több parkolóhelyet, kulturáltabb parkolóhelyet, P plusz R parkolókat létesíteni a befolyó pénzekből, akkor rendben lenne, mert egyelőre most azon sírdogálnak az önkormányzatok, hogy veszteséges a parkolás. Hát amit azért vagy elhiszek, vagy nem.
2: Itt sok mindenre válaszolnék abban, amit mondtál. Az első, térjünk vissza még oda, hogy erős a kerékpáros lobby. Igen, tehát ez mindenképpen kérem az autósokat, hogy aki úgy érzi, hogy akadályozzak az autózásban, hogy csatlakozzon hozzánk, mind a közösségi oldalainkon, mind
1: vagy a weblapon. Vagy legalább annyi, hogyha sérülnek az érdekei.
2: Így van, mindenképpen csatlakozzon, hiszen akkor tudunk elérni valamit, hogyha erőt tudunk felmutatni, ezt pedig azzal tudom felmutatni, meg tudom mutatni, hogy mennyi követőnk van, meg mennyi klubtagunk van. Ugye, mint említettem, a parkolóórák eltűnése az önmagában egy dolog. Én azt gondolom, hogy akkor fizető zóna is tűnjön el, meg amit említettél, hogy mi a háttere. Hát lehet, hogy a hátteret kéne inkább megváltoztatni. Tehát nem biztos, hogy az a rögtön a megoldás, hogy akkor a parkolókat tüntetjük, hanem ezt a problémás hátteret, amit említettél. Mi lenne, ha ezt tennénk rendbe inkább, és akkor nem kerülne ennyibe, nem vinne el ennyi pénzt. Tehát ugye tudjuk, hogy milyen szervezetek vannak rátelepedve az egész fizető parkolás rendszerére, és én azt gondolom, hogy ők a parkolóórákkal önmagában nem tűnnek el. Tehát én azt gondolom, ezt az egész fizető parkolórendszert úgy, ahogy van, el kéne törölni, és újra kéne gondolni. A szűk belvárosban ennek nyilván megvan a létjogosultsága. Tehát vannak a városnak olyan részei, ahol tényleg nagyon szűk hely van, ott forgalomszabályzási jogból ennek van létjogosultsága. De az, hogy az a szándék, az a kimondott és egyértelműen látszó szándék, hogy afelé haladunk, hogy egész Budapest egy hatalmas nagy fizető parkolóvá váljon, ez így nem normális dolog semmiképpen. Nem, sem.
1: Ez tény. A fizetőzónáknál is ugye általában azt szokták mondani, hogy már az ott lévők, a lakosok is kérik, hogy bevezessék a fizető parkolást, miután rányomják ugye a mellette lévő kerületből is azokat az embereket, akik nem tudnak máshol megállni. Tehát, hogyha rövid parkolózónákkal operálunk, hogyha mondjuk 17 órától, 18 órától helyi lakosok számára biztosítjuk ugyanott a parkolást, akkor már meg lehetne ezt az egészet állítani, mert nem kellene bevezetni. Mind a ketten egyébként azért bevallhatjuk, hogy autós beállítottságúak is vagyunk, bár én meg hajlok arra, hogy mindenki közlekedjen azzal, amivel akar, csak ne tegyük egymás életét tönkre.
2: A szabad járműválasztás joga, az jár, ez tőlem származik ez a fogalom.
1: Nem, majd bevesszük az alkotmányba, ezen nem múlik.
2: Ez a tervem vele, igen, hogy ez kerüljön az alkotmányba, hogy a szabad járműválasztás joga. Mi soha nem mondtuk azt, hogy nincs szükség a többi közlekedési formára, viszont rendkívül aránytalan az, amit mostanában az autózás ellen művel. Tehát az, hogy például a Bajcsy-Zsilinszky úton is villamost építenek a metró tetejére, majd a jelenlegi Bajcsy-Zsilinszky utat kettőször egy sávosra szűkítik az autóközlekedés számára, ez természetesen számunkra nem elfogadható. Ugye azt is látni kell a parkolással kapcsolatban, hogy kérik a lakók. Igen, sokszor ezért kérik, amit említettél, csak az a baj, hogy nem az a probléma gyökere, hogy ezelőtt merő nem tud hazamenni az ott ideiglenesen parkolóktól, hanem azt kellene megoldani, amit az elmúlt években ezrével felszámoltak, ezer számra számolták fel a városban a parkolóhelyeket. Ezeket kell visszaállítani, egyébként pedig P plusz R parkolókat kell építeni. Tehát lehet itt szídni az ingázókat, de Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy a fejünk tetejére állunk, ingázók akkor is vannak, és ők velünk is fognak maradni.
1: Bocsánat, egy pillanatra, hadd szóljon bele a csapos ebbe a dologba. Tehát akkor, amikor ugye felmerült annak a lehetősége, hogy Budapest is szálljon be abba, hogy itt a régióban lett volna egy-két olyan jelentkező település, aki azt mondta, hogy egyedül nem tudja megfinanszírozni, de csináljanak ott valahol egy köztes olyan nagy P+R parkolót, akik jönnek be a városba, le tudják tenni az autót. Senkinek nem élvezett egyébként, amikor másfél órát autózik, mondjuk Solymár irányából. Tehát akkor, amikor az én volt navigátoromnak a háza előtt, aki Solymáron rendesen bent lakik a faluba, ott áll a sor vége, amelyik jön befelé Budapestre, tehát ez senkinek nem jó. Ha olyan lenne a közlekedés, hogy le lehetne tenni a járműveket, lennének olyan parkolóhelyek, ahol ez megoldható, és olyan számban lenne, ennek a létesítése valamennyi pénzbe kerül, nem valami horror egyébként, mert nem akarnak ők ott felhőkarcoló méretű parkolóházakat, csak kialakítani olyan területet, ahol le lehet tenni az autót, akkor sokan le is tennék, hogyha olyan a közlekedés persze, ami bejön a városban. Na mindegy, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon szertágazó dolog, szerintem erről azért el tudunk még egy jó darabig beszélgetni. Át kell gondolni, hogy mi az, ami jó irány, mi az, ami rossz irány. Egyébként az egyéni közlekedést teljesen megölni azért hiba szerintem, mert hogy jönnek az elektromos autók, jönnek a zéró kibocsátású járművek, előbb-utóbb egyébként el fogjuk érni azt a számot, amikor már annyi lesz belőlük, hogy kevesebb lesz a benzines, akkor hol fognak közlekedni? Onnantól kezdve mit lehet mondani, amikor már a környezetet se károsítja az a jármű, hogy vajon mi a baj vele?
2: Jelenleg sem trabantok pöfögnek már az utakon. Tehát azért a benzines autók is az utóbbi 10-20 évben már azért igen tiszta üzeműek, tehát azért már nem kormotokádó ifák, meg olajos kifogásokat.
1: Hát azért 16 évnél öregebb a gépjárműparkunk.
2: De nem a korra számít egy autónak, hanem az állapota egyébként. Tehát nem
1: önmagában sem
2: nem
1: vagyunk túl jók.
2: Nagyobb baj, hanem az, hogy milyen állapotban
1: abba vannak. Abba sem vagyunk túl jók, sajnos.
2: Igen, meg ugye nyilván a kiszerelt részecskeszűrős dízelautók, meg ilyenek, ezek okoznak problémát, de ettől függően önmagában nem akkora baj, hanem az állapot a baj, tehát és erre most megint egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy erre mi a megoldás, mert nyilván nem azért van ez így, mert a magyar ember egyébként fel van vetve milliókkal, és tudna ő újat ott venni, csak kalandvágya van, és ezért jár 20 éves autóval, tehát azért ez nyilván nem így történik.
1: Szerintem lesz még miről beszélgetnünk, hogyha kedved és időd engedi, akkor én szívesen látlak, várlak különböző témákkal. Ezt meg majd figyeljük, hogy hogy alakul a parkolóráknak a helyzete, meg az egész szabályozás és mindenféle más egyéb, és hogyha úgy látjátok, hogy sérülnek jogok, akkor kiabáljátok, és elmondjuk itt a rádióban, és biztosítunk helyet. Mert tényleg az kell, hogy mindenki jól érezze magát a városban, meg hogy működjön a város, hogy ne érezze senki úgy, hogy lenyomták a víz alá.
2: Egyetértek.
1: Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a
1: szép napot, és harcoljatok.
2: Rajta vagyunk. Szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Kanalas Gergely urat, a DS márka igazgatóját, és vele együtt érkezik egy teszt indítóra, a numero 8-as a DS sorozatból, ami egyébként stílusában, formavilágában, az autó megjelenésében, meg az egész hangulatában valami különleges színfoltja majd az aszfaltnak, és hát nem csak majd, hanem már most is, mert már jó egy néhány darabbal én találkoztam a városban, hogy ezek most az első darabok, amik eladásra kerültek, vagy céges autó is már mászkál belőlük, kereskedői szinten nem tudom, de hogy ezt az autót észre lehet venni a forgalomban, az egészen biztos. Úgyhogy szerintem, hogy egy kicsit több lenne, mindenkinek jobb lenne, mert hogy egy egészen különleges formavilág, de hát először is szép napot neked, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hadd válaszolj gyorsan a kérdésre, hogy amiket láthattál az úton, abban lehet már megvásárolt autó, amit már a boldog ügyfél használ, meg közte lehet tesztautó is, akár a miénk, vagy a márkakereskedésünké, de örülök, hogy találkoztál már az autóval az utakon, és hát mi is nagyon örülnénk, szerintem az utcaképre jó hatással lenne, hogyha minél többet látnánk belőle.
1: Igen, meg a DS márkára is. Tényleg nagyon jól néz ki az autó, nekem nagyon bejön. Érdekes egyébként, mert ugye a fotókon megnézi az ember, és egy ilyen nagyon-nagyon futurisztikus jószág, de amikor élőben találkozol vele, akkor úgy minden a helyére kerül. Legalábbis én, ahogy láttam az autót, és ez nem messze tőlem Zuglóban, ott tácsorgott egy ilyen pont. Tehát éppen indultam el valamerre, és gyalog voltam, és úgy megálltam, ott körbejártam, rácsodálkoztam, és megalapítottam, hogy én ezt megvettem, ez így rendben van.
2: Hát most már minden részletét felfedezheted, egyébként tényleg egy elég egyedi látvány az autó, egy nagyon éles, élekkel dúsan ellátott formája van az autónak, de ez egy nagy kocsi, tehát 4 méter 81 néhány centi hosszú, egy szép nyulánk autó, egy kicsit kupés tetővonallal, de mégis a mostani trendeknek megfelelően azért ez egy viszonylag magasabb építésű
1: autó. Kicsit olyan crossoveresre sikeredett szerintem.
2: Abszolút, egy a gyár egyébként kupé SUV-nek apostrofája.
1: Igen, de hála Istennek minden, nem SUV.
2: Sok mindent bele lehet
1: nekem
2: látni.
1: Igen.
2: Nem, szerintem sem egy klasszikus SUV forma. Nagyon látványos az autónak a frontja, a hátfala is ugye ilyen csíkszerű, függőleges, nagyon vékony, nagyon éles lámpa megoldásokkal, elől-hátul, elől egy világító hűtőráccsal, amelyben a logó is világít. Tényleg este egy egészen parádés látványt nyújt az autó, és egyébként a formáról szerintem mindenkinek lejön, hogy ez egy ilyen nagyon áramvonalas autó, és egyébként tényleg az, tehát 0-24-es légellenállási együtthatóval, nyilván mint villanyautó ez egy nagyon fontos tényező, és tényleg a formát áthatja ez a törekvés, hogy minél kisebb legyen a légellenállása.
1: Akkumulátorcsomag, teljesítmény, egyebekről mi az, amit érdemes elmondani?
2: Kétféle akkumulátorcsomaggal kínáljuk az autót. Már a kisebbik is viszonylag nagynak számít, hiszen az is picivel több mint 74 kWh, a nagyobbik pedig csak nem 100 kWh akupak. A kisebbikkel nagyságrendileg ilyen 560 km a VLTP hatótáv, a naggyal pedig akár 750. Ez a 750, ez nyilván úgy jön ki, hogyha az autón speciális gumi van, vagy picit kevesebb extra, mert ahogy extrázzuk föl, ugye nyilván nő a tömeg, de akkor is egy 690 km simán kijön a nagy hatótávú változattal. És ami még fontos, hogy dobálózunk itt a hatótávval, de ami tényleg fontos, hogy ez a nagy aksis, ez autópályán kedvező időjárási feltételek mellett 500 km tud.
1: Na, erre zenélünk egyet.
2: Oké.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Tenőltem megint csak itt vagyunk, itt van velünk Kanalas Gergely úr, a DS márka igazgatója, meg vele együtt a numeró 8-as, ami formavilágával egyértelműen kitűnik a többiek közül, de ezek szerint akkor mondhatjuk, hogy az a technológia, ami ebben az autóban dolgozik, az is akkor a legutolsó fejlesztések közé tartozhat itt valahol a Stellantis csoporton belül, tehát amit az elektromos igen. autózásról most úgy nagyjából tudtok, mint prémium márka, azt ide beletoltátok.
2: Igen, és még egy érdekesség, akinek ez esetleg fontos, hogy ez egy teljes mértékben európai autó, olyan szempontból is, hogy maga az akupak, ami belekerül, és az villanymotor is Franciaországban olyan gyárban készül az aksi, amelyben részt tulajdonos a Stellantis, úgyhogy abszolút saját berkeken belül oldja meg a DS márka is ennek az autónak a hajtáslánc gyártását is.
1: Volt benne egy varázsszó, hogy ez egy teljesen európai autó, ami valami olyasmit ígér, hogy nem fogok megőrülni tőle, hogy mindent bepakoltak az infotainment rendszerbe, és gyakorlatilag a kilincsen kívül egyéb gombot nem találok az autón.
2: Nem, és ami szerintem sokaknak fontos lehet, hogy kicsit szemben megyünk a trendekkel olyan szinten, hogy most a mostani villanyautókban általában hatalmas képernyő uralja az autó középkonzol részét, amire minden funkciót rátettek. A numeró 8-asnál egy végtelenül elegáns, keskeny, se nem nagy, se nem kicsi, gyönyörű üveg érintőképernyőt találunk, de ez méretében messze elmarad attól, amit mostanában látunk. Vannak fizikai gombok, és plusz a műszerpanel is viszonylag kisebb, mert az autó szinte mindent a szélvédőre tud vetíteni, ezáltal az volt a cél, hogy a műszerfal is a lehető legletisztultabb legyen, hogy ahogy beülünk, nyugalmat érezzünk, ne a stressz, hogy úristen, hogy fogom elindítani egyáltalán ezt az autót.
1: Igen, mondjuk ezek fontos dolgok manapság. Kínaiak ugye valami teljesen más vonalat képviselnek, nagyon jó autókat gyártanak, tényleg jó velük közlekedni, még azt mondom, hogy időnként egészen kellemesen is fogyasztanak, igen. De amitől megőrülök, hogy tényleg mindent belepakolnak, és a kezelésük éppen ezért lesz rettenetesen hektikus, pláne egy elektromos autónál, amikor igen. például bentről a menürendszerből kell nekem úgy üzemmódot váltani, illetve visszatáplálásban és a háromféle vagy négyféle mód közül egy ikon megnyomásával kell váltanom, miközben igen. ki kell lépjék a navigációból, hogy igen. visszatáplást tudjak váltani, tehát életszerűtlen dolgok vannak benne.
2: A DS-ben ezt úgy oldották meg a kicsit klasszikusabb módon, hogy a kormány mögötti karokkal tudom, ugye
1: ennyi, ott vannak a fülek. Értékét,
2: ott vannak a kis fülek, és az egypedálos vezetés pedig egy gombbal a középkonzolon.
1: Már szeretem, ennyi. Jó. Na, hát nem tudom, van-e még valami, amit így előzetesben érdemes elmondani, vagy majd hagyjunk akkor még valamit, nem, amikor hagyjuk, a tesztet megfuttatjuk.
2: Kíváncsi vagyok a tapasztalatodra őszintén, úgyhogy majd akkor, amikor lehetőséget adsz, akkor beszéljünk róla.
1: Én mindenképpen húzni foglak, mihez is befejeződött a teszt, és akkor tényleg körbejárjuk ketten az autót, megnézzük okay. a gyakorlati tapasztalatokat, és mindezt, amit még esetleg nem mondtam el, de a gyáriak, és meg te is fontosnak tartasz, akkor már is dobáljuk hozzá majd. Na hát köszönöm szépen, és akkor utána találkozunk rövidesen majd megint az adásban. Úgyhogy addig is további kellemes hétvégét, szia!
2: Köszönöm!
1: Ennyi volt a mai műsor, köszönet a kitartó figyelemért, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, mindenkinek további kellemes hétvégét, viszonthallásra.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lépj be az örök lét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ma van a mentők napja, többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az alkalomból a napokban országszerte elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a felelős állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, és előadásokat hallhatnak egyebek közt a kutyák viselkedéséről és a macskatartás alapjairól. Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Többen ugyanakkor még a járványhelyzet beigazolódása előtt elhagyták a hajót, őket keresik a hatóságok. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásra számítani várhatóan délután 2 óráig a belvárosban az Zoltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, pesti alsó rakpart, Szent István park, újpesti rakpart útvonalon. Üzemkezdettől a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai-Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik délután 2 óráig. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak, ezért mindkét irányban fennakadásra kell számítani. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával itt a Jazz.

Nagyon kellemes vasárnapot kívánok önöknek, a Jazzy Goldies ihlető dalával indul a mai időutazásunk. Doris Day énekelt, ez volt a Sentimental Journey. Ezen a héten a meseautóban csak az anyósülésen foglalhatok helyet, mert egy nagyon kellemetlen lábtörés nehezíti éppen az életemet, de azért az estélyi ruhát a gipszre is felvettem. Május 10-e a mentők napja hazánkban, amikor azokra a hősökre figyelünk, akik nap mint nap az életünkért dolgoznak. Ez a nap nem csak a háláról és az elismerésről szól, hanem lehetőséget ad arra is, hogy elgondolkodjunk mi magunk, hogyan tudjuk támogatni őket, és mit tehetünk saját egészségünkért. A mentők napját 1887. május 10-éhez kötjük, amikor Kressz Géza, orvos kezdeményezésére megalakult a Budapest Önkéntes Mentő Egyesület, Európa első mentő szervezete. A Jazzy Goldies mai zenét 1-től 1-ig az életmentésben dolgozóknak ajánlom, hálával és nagyon nagy szeretettel. De a mai nap a madarak és a fák napja is, szép időt ígérnek mára, ha el nem romlik, érdemes kicsit a szabadban tölteni az időt és az úton, természetesen ajánlom a jazzit hallgatni, de most jöjjenek az évfordulók, nyílik a kalendárium. 1899-ben a nebraszkai Omahában Frederick Austerlitz néven a világra jön a későbbi világsztár Fred Astaire, a többszörös Emmy-es Golden Globe-díjas amerikai filmsztár, táncos, a Broadway-n énekes és színész, 76 éves karrierje alatt 31 musicalben szerepelt, sokszor dolgozott együtt Ginger Rogers-el, akivel 10 filmben szerepeltek együtt, itt a Jazzy Goldies-ban Frank Sinatra hamarosan énekelni fog. 1954. május 10 Bill Haley és együttese a Comets megjelenteti a Rock Around the Clock című számot. Ez az első rock and roll szám, amely első helyre kerül a sláger listákon. Természetesen a műsor végén én is lejátszom önöknek. És hát idehaza is van ma egy születésnapos, akinek rekettes, jellegzetes hangjáért jó magam is rajongok. No, nem annyira, mint Illi barátnőm, akivel együtt fogjuk koncerteken a kordont. Egy szó mint száz, Isten élt a ma 55 esztendős rockstárt, Kis Tibit, a motor motorját, a Quimby frontemberét, aki eredetileg képzőművész akart lenni, 16 éves kora körül kezdett a zenével komolyabban foglalkozni. A gitározást autodidakta módon művelte, a Dunaújvárosi Münich Ferenc Gimnázium Október nevű rockzenekarában játszott bátyjával, Kis Endrével, Mikuli Ferenc basszusgitárossal és Varga Lévius énekes dobossal. 1991-ben pedig megalapítják a Quimbyt, majd 1995-ben Varga Léviusszal New Yorkba utaznak, ahol 4 hónapot töltenek. Amerikai zenei élményei nagy hatást gyakorolnak művészetére, innentől kezdve magyar nyelven ír dalokat, ekkor születik a Majom Tangó című szám is, majd később a Diligram, amely szakmai áttörést és közönség sikert is hozott. Diplomáját 1997-ben szerzi a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, tehát Kis Tibi ma születésnapos, de egyet muszáj vissza is lapoznunk, mert tegnapra is van 2 fontos Goldies bejegyzés. 62 éves lett ugyanis a szöveggyártó kisiparos, a Jazzy Goldies kedvence, egyik kedvence, Geszti Péter, magyar énekes szövegíró, aki járt már itt nálam a Goldiesban, és várom is vissza, hiszen jövő január 30-án az MVM Domban Optimista koncertjére várja a rajongóit. A kedves hallgatók pontosan talán már unásig is tudják, hogy én bizony rajongóalkat vagyok, és ennek a rajongásnak Geszti Péter is az egyik alanya. Szeretettel kívánok Geszti Péternek, Kis Tibinek, és minden mostanában ünneplő Goldies hallgatónak boldogságot, egészséget, csillámporos hangulatot. Mielőtt a zenéket elindítanám, még egy tegnapi évforduló, ami szomorú évforduló, 6 éve nincs között ugyanis Little Richard, amerikai énekes, dalszerző és zongorista, a rock and roll egyik korai úttörője, akiről még hozok érdekességeket, de most induljon az időutazás. Geszti Péter, Fred Astaire és a Budapest Bárral a születésnapos Kis Tibi számít a figyelmükre. Jó szórakozást!

0: azt is elhiszem, csak jöjj, csak jöjj.
1: Már is folytatódik az időutazásunk itt a Jazzin, hiszen ez a Jazzy Goldies, és a folytatásban pedig a főhősünk Marlene Dietrich. Mary Magdalena Dietrich, vagyis Marlene Dietrich porosz rendőrtiszti családban született 1901-ben Berlinben. Apja egy lovas balesetben halt meg, amikor a lánya még csak 10 éves volt. Édesanyja újraházasodott, és egy katonatiszthez ment hozzá, aki aztán az első világháborúban esett el. Marlene szeret zenélni, bár a zeneiskolában nem tűnt ki különösebben a tehetségével, viszont rendkívül elszántan gyakorolt, és végül a zongorán is kiválóan játszott. Ehhez képest a Weimari Zeneművészeti Főiskolán már hegedű művésznek készült, ám a túl sok gyakorlás állandó inhüvely gyulladással járt, úgyhogy fájó szívvel bár, de lemondott a pályáról. 22 évesen ment férjhez, Rudolf Zieber filmes szakemberhez, és 53 éven át egészen a férje haláláig ki is tartott mellette. Egy évvel a házasságkötés után megszületett egyetlen gyermekük, aki Maria Riva néven szintén próbálkozott a színészettel, de soha nem tudott kilépni Dietrich árnyékából. Dietrich és Zieber nyílt házasságban éltek, a biszexuális színésznőnek rengeteg szeretője volt. Pályatárs színészektől kezdve Gary Cooperen és John Wayne át állítólag a Kennedy család több tagja és még számos híresség került a bűvkörébe. Igazán egyiküket sem tudta közelengedni magához, a férje ellenben mindig ott volt a számára, és tudott is a felesége ügyeiről, sőt a legenda úgy tartja, hogy nem egyszer együtt olvasgatták a Dietrichnek írt szerelmes leveleket. A nagy áttörést jelentő szerepet 1930-ban a Kék Angyalban szintén egy titkos kapcsolatának köszönhette. Egyes források szerint már akkor Josef von Sternberg rendező szeretője volt, mielőtt megkapta volna Lola a bárénekes szerepét, nem mellesleg a két nyelven németül és angolul is leforgatott a Kék Angyal volt a hangos film történetének egyik első jelentős sikere. Dietrich és von Sternberg még sokáig együtt maradtak. Összesen 7 filmet készítettek közösen, a második ezek közül első amerikai produkciójuk a Marokkó volt. A színésznő első és egyetlen munkája, amelyért Oscarra jelölték. Ebben a filmben vett fel először nadrágot és frakkot, amit ekkor még több országban törvény is tiltott, és jó eséllyel ez volt az első hollywoodi film, amelyben egy nő nőt csókol meg. Dietrich első hollywoodi évei nagy sikernek számítottak, de pár év után alább hagyott a nagy lelkesedés, és nem nagyon kapott új szerepeket. A visszatérést az Asszonylázadás című western vígjáték jelentette, aminek a főszerepét nagyrészt pont azért kapta meg, mert kényszerből jóval kevesebbet mondott, mint versenytársai. Marlene Dietrich csupa ellentmondás volt. Bár a lábát tartotta a legkevésbé vonzó emberi testrésznek, gyakran megvillantott, hosszú combja tette sztárrá, és bár igazi szexszimbólum lett Hollywoodban, igazán akkor érezte jól magát, ha tipikus Hausfrauként, vagyis háziasszonyként viselkedhetett. Imádott takarítani, padlót sikálni, főzni, másoknak segíteni, jobban érezte magát kezeslábasban vagy munkás ruhában, mint nagy estéiben. Az 50-es éveitől kezdve fokozatosan leállt a színészi munkával. A 70-es évektől kezdve Marlene Dietrich teljesen visszavonult, párizsi otthonában élt, nem akarta, hogy a rajongói öregként emlékezzenek rá. 1992-ben Párizsban halt meg Marlene Dietrich, hivatalosan szív- és veseelégtelenségben. A francia fővárosban óriási gyászszertartást szerveztek neki, majd testét kívánsága szerint Berlinben helyezték örök nyugalomra, ahol szintén nemzeti szimbólumnak kiáró tisztelettel búcsúztatták. Itt a Jazzy Goldiesban ki más énekelne nekünk most, mint Marlene Dietrich. Hallgassák csak!
2: What?

Itt a Jazzin már is folytatódik az időutazón műsorunk, a Jazzy Goldies. Little Richard volt a rock and roll megalkotója, és nélküle nincs Elvis Presley vagy Beatles. Richard tudta, hogy nincs hiány a tehetségnek, és ennek következtében egy pillanatig sem hitte, hogy dalainak minőség.

Az oka az, hogy nem adott el annyi lemezt, mint Elvis. Mielőtt Little Richard feltűnt volna, nem volt senki más, aki a rock and rollt a tömegekhez hozta volna. Ez vízválasztó pillanat volt a zenetörténetben, de sajnos nem maradt a lista élén. A Recorder.blog írt róla. Az 1956-os Tutti Frutti című áttörő slágerét követően Richard mindenhol ott volt, de az évtized végére slágerlistás jelenléte megcsappant. Bár a néhai énekes jogosan érdemli ki a hangzásvilág megteremtőjének járó elismerést, ez nem jelentett rekord eladásokat. A Rolling Stone magazinnak adott interjújában az 1990-es években így emlékezett vissza. Amikor először megjelentem, soha nem hallottam rock and rollról. Csak Elmore James-t, Muddy Waters-t, Sonny Boy Williamson-t, Russ Brand és Roy Brand hallottam. Blues. A Fats Domino akkoriban csak egyszerű blues-t játszott. Amikor elkezdtem énekelni rock'n'rollt, sokáig énekeltem, mielőtt bemutattam volna a nyilvánosságnak, mert féltem, hogy nem fog tetszeni nekik. Soha senkit nem hallottam ilyet csinálni, és féltem, tette hozzá Little Richard, és így folytatta. A szívem mélyéből érzem, hogy én vagyok a rock'n'roll feltalálója. Ha volt is valaki más, akkor nem tudtam róla, nem hallottam, és azóta sem hallottam, a mai napig sem. Richard Wayne Pennyman néven született Little Richard 1932-ben, a Georgia állambeli Macomb-ban 12 gyerekes családban nőtt fel. A templomban kezdett énekelni, de apja ellenezte zenei szánypróbálgatásait, homoszexualitással vádolta a kis Richardot, és 13 éves korában elkergette otthonról. Ezután egy fehér családnál nevelkedett, az 50-es évek elejétől kezdett el stúdió felvételeket készíteni. Az áttörésre 1955-ig várnia kellett. A Tutti Frutti című dala, amelynek eredetileg szexuálisan túlfűtött, majd a rádió számára finomított, félig halandzsa szövegét mosogatás közben találta ki, óriási sláger lett. Ezt újabb sikerdalok követték, a Long Tail Sally, a Sleepin' and Slidin', a Lucille, a Good Golly Miss Molly 1-2 év leforgása alatt robbant be a Rhythm and Blues listákra. Dalait jellegzetesen csattogós, középpontba emelt zongorajáték, sodró lendületű tempó és vagány ének jellemezte. A sikernek aztán hamar vége is szakadt. Little Richard 1957-ben úgy döntött, hogy felhagy a zenéléssel és visszatér a templomba. A 60-as évek közepéig gospel lemezeket adott ki, majd ismét a rock zenénél kötött ki, és egészen a 90-es évekig adta ki lemezeit. 1986-ban az elsők között iktatták be a rock and roll dicsőségek csarnokába. 1993-ban életműdíjjal jutalmazták a Grammy átadón. Zenéje többek között hatással volt Elton Johnra, a Beatlesre, akik Little Richard előzenekaraként is felléptek még 1964-ben, de hatást gyakorolt Prince-re, James Brown-ra, Jimi Hendrix-re, Freddie Mercury-ra, Rolling Stones-ra, vagy Chris Cornell-re is, sőt, idehaza ugye az Illés zenekarnak is van egy dala. A rock történelem egyik legnagyobb hatású alakja, Little Richard 87 évesen hunyt el, 6 évvel ezelőtt, május 9-én. Legnagyobb slágerével emlékezünk rá, Tutti Frutti, itt a Jazzy Goldies-ban.

Boogie Woogie és Tommy Dorsey után itt a Jazzy Goldiesban irány a második világháború utáni állatkert, ahova most a pestbuda.hu oldal kalauzol minket. A számos gyönyörű és egzotikus épületet és építészeti remeket felvonultató intézmény a második világháborús ostrom alatt hatalmas károkat szenvedett. A közel 2500 egyedes állományból csak 14 maradt meg. Szinte az összes épületet bombatalálat érte, sok épület teljesen ledőlt, eltűnt a bölényház és a zsiráfház is, amelyeknek lakói is a romok alatt maradtak. A kerítések megrongálódása miatt több ragadozó is kiszabadult. Olyan történet is lábra kapott, hogy egy oroszlán hetekig a föld alatti vasút alagútjaiban húzta meg magát, és kóbor lovakból lakomázva élte túl az ostromot. A háború alatti éhínség nem kímélte az állatkert lakóit sem, az emberek, amit tudtak, elvittek és megettek a fogyasztható állatok közül. A vízi lovak úzták meg leginkább az ostromot, akiket zsírtartalékuk mellett azt tartott életben, hogy medencéjük vízellátása nem a vízhálózatról működött, hanem a meleg artézi víz látta el, mégpedig a szomszédos Széchenyi fürdő vezetékeiből. Így az állatok éhesen ugyan, de túlélték az ostromot. Érdekes adaléka még a történetnek, hogy 1946-ban víziló bébi született, amelyért cserébe sok költséges, különleges állatot, mint például oroszlánt vagy tigrist lehetett kapni. Amint lehetett, az ostrom után 1945 tavaszán nekiláttak a romok eltakarításának. Az egykori dolgozók sokszor egész családjukkal takarították a helyszínt, de az igazgató is ugyanúgy lapátolta a törmeléket, mint bárki más. Az igazgató 1946-ban arról számolt be, hogy az ostrom után 5 víziló, a Mala névre hallgató indiai elefánttehén, egy két pupú teve, egy zebra, egy láma, egy dél-amerikai borz és 4 kisebb madár maradtak életben. A megmaradt állatokat a fűthető elefántházban helyezték el. Az állatkert 1945. május 1-én újra megnyílt. A megnyílt állatkert állatok híján eleinte inkább közparkként működött, és az addigi dísznövények helyett is zöldségfélék voltak láthatók. A pálmaház előtt például zöld és lila káposzta, karósbab és paprika nőtt, amit külön őrnek kellett vigyáznia. Hogy az állatkert ne veszítsen sokat a fényéből, sokszor befogadták a fővárosban turnézó cirkuszosokat és azok állatait is. Az ostrom utáni kifosztás mértékét az is nagyon jól mutatja, hogy az állatkert többször hirdetett az újságokban, hogy ha van még valakinél elkobzott állat vagy bútor, azt szolgáltassa vissza. Az állatkert igazgatója így nyilatkozott 1945-ben a Világosság című újságban. Eltűnt állatainkból 2 majmot, 3 pónilovat és 1 papagájt sikerült visszaszereznünk. Ezeket az ostrom után néhány élelmes pesti ember egyszerűen hazavitte és áruba bocsájtotta. A pónikat egy fuvarozó vállalatnál találtuk meg, a papagáj a Teleki téren statisztált, míg a 2 majom egy vén kisasszony lakásán kötött ki. Később hírt kapott az állatkert arról is, hogy vidéken 2 tevével szántanak, így nem sokára azok is visszakerültek a rendes helyükre. A mostani fővárosi állat és növénykert mind a mai napig Magyarország legnagyobb és leggazdagabb állatkertje. Ebben az időben jó program lehet még a kuckózás vagy a tánc. Jó szórakozást kívánok, folytatódik a Jazzy Goldies.

Az elmúlt percekben három csodálatos énekesnő, Ambrus Rita, Gulyás Erika és Kis Flóra énekeltek itt a Jazzin, és ezzel a mai műsor végére értünk, ez volt a Jazzy Goldiza szánt egy óra. Remélem, szerették a mai válogatásomat is. Most lecsukom a gramofon tetejét, átbújtatom a gipszelt lábamon és leveszem az estei ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. A műsort egy igazi májusi melódia, valamint a 72 éve megjelent Rock Around the Clock zárja. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében, a mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez!

0: Jazzy Goldies. Itt a Jazz. Hírek a Jazzin. Az MTI szerkesztésében.
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ma van a mentők napja, többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az alkalomból a napokban országszerte elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a felelős állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, és előadásokat hallhatnak egyebek közt a kutyák viselkedéséről és a macskatartás alapjairól. Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Többen ugyanakkor még a járványhelyzet beigazolódása előtt elhagyták a hajót, őket keresik a hatóságok. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Az Állatkerti körúton továbbá a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt. Futóverseny miatt számítsanak szakaszos és időszakos lezárásra várhatóan délután 2 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Steidl, Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. A korlátozások miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér, Széchenyi rakpart között nem közlekedik. A 15-ös autóbusz pedig terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé. Nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után, ahogy ezt önök már megszokhatták, kezdetét veszi a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Nagyon kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Hamarosan érkezik Hajjaj szaudarábiai származású Londonban élő szólénekes High No More dalával, mely egy kihűlt párkapcsolatról szól, ahol az egyik fél már csak szellemként tekint a másikra. Előtte még itt lesz a Kaleo a Hey Gringóval, az izlandi rock együttes gyakran a 70-es évek szól és diszkó világából meríti az ihletet, e dal azonban sokakat a Rolling Stones Miss You lemezére emlékezteti.

0: Jazzy Lexikon.
1: A síkságon elterülő pestet hadászati, védelmi okokból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés, és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő blokkjában hallhatjuk Tom Brown amerikai jazz trombitás 80-as évekbeli sikerfelvételét, a Funkin' for Jamaica-t. A Jamaica ezúttal azonban nem a Karib-szigetre, hanem a New York-i Queens negyedben található Jamaica városrészre utal. Előtte még Nicky Janowskyval vonatozunk egyet, aki Take the H-Train lemezén New York-i helyszínekre és színházi élményekre is utal. A dal egyébként feldolgozás, Duke Ellington zenekara vitte először sikerre még 1941-ben.

0: Jazzy Lexikon.
1: A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgép motorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták, mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuzer vagy a Gepida még ma is működnek. Az egykori Vöröscsepel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Carmichael Music Lover Don't Cross Me Out dalának témája a második esély kérése egy párkapcsolatban. A dal az atlantai énekes 6 évvel ezelőtt megjelent The Best Things Yet albumára került fel. Dave Lee brit DJ producer és Omar brit énekes közös produkciója a Starlight 4 évvel ezelőtt került lemezre. Omar egyébként jelenleg az Egyesült Királyságban turnézik, legközelebb a jövő héten lép fel Manchesterben. Elsőként a Rush Incantation és Katie Maurel előadásában szól a Goldfinger. Talán mondanom sem kell, hogy a dal feldolgozás. Eredeti egy Shirley Bassey vitte sikerre 64-ben az akkori James Bond filmnek köszönhetően. Ő egyébként 2013-ban az Oscar-díj kioszton is előadta a dalt, a James Bond filmek 50. évfordulója előtt tisztelegve.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankoltak itt üzemanyagot.
0: Jazzy Lexikon.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Megalakult az új országgyűlés, visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok, többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd titkos szavazással megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, és letette esküjét Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke is. A kormányfő beszédében azt mondta, nem uralkodni, hanem szolgálni akarja hazáját, és új korszakot ígért Magyarország számára. Hangsúlyozta, szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is, Volodymyr Zelenszky, hiszen azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio, amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. A perzsa-öböl beli állam gyakran vállal közvetítő szerepet a közel-keleten a szemben állók között. A tavaly ősszel megkötött gázai tűzszünet létrejöttében is jelentős szerepe volt. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási rizsdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzy.

Jazzy Mixet Kőszegi Kristóf készítette. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin. Jazzy Mix, Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kérte a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő, a kormánynak 16 minisztere lesz. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek, a program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a Felelős Állattartás napi alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, bepillantást nyerhetnek a postagalambok világába is. A rendezvényen több állatvédő szervezet is bemutatkozik. Ma van a Madarak és Fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park igazgatóságok és az Állami Erdészeti Társaságok országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Pályakarbantartás miatt ma is változik az elővárosi menetrend. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a Nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Egy óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Craig David brit énekes a héten ünnepelte 45. születésnapját. 2000-ben jelent meg bemutatkozó albuma, a legutóbbi pedig tavaly. Jelenleg is turnézik, legközelebb Echo végén láthatják élőben rajongói. Jön tőle a What's Your Flavor? Előtte érkezik Valterino, olasz DJ producer, aki tavaly jelentkezett Franz lemezével. Ő eleinte baráti összejöveteleken bontogatta szárnyait, ma már a House-en egyik nemzetközileg is elismert alakja.

0: Jazzy Lexikon.
1: Puskás Tivadar halála után rövidesen megalakult a Telefonhírmondó RT. Először az Erzsébet körút 24 szám alá költözött, majd 1894. októberétől a Rákóczi út 22-es számú házban talált hosszú ideig otthonra. A hálózat fokozatos bővülésével rohamosan nőtt az előfizetők száma is. 1893-ban még 500-an, 1895-ben 4915-en, 1900-ban 6437-en voltak, akik igényelték-e különleges szolgáltatást. A rádiózás őskorában a naponta ismétlődő műsorok többsége hírekből, tőzsdejelentésekből állt. Az első opera közvetítés 1896-ban volt. 1911-ben szerelték fel a pontos időjelzésére szolgáló óraüzemet. 1918-tól kezdve már rendszeresen közvetített a Népoperából, a Nemzeti és a Királyi Színházból. Kapcsolták a Zeneakadémia, Filharmónia hangversenyeket, egyes kávéházakból a legnépszerűbb katonazenekarok és cigánybandák muzsikáját. A hírek és zenei programok mellett adódott alkalom arra, hogy megszólaljanak a Telefonhírmondóban az ország legismertebb közéleti személyiségei, írói, költői, színészei. A hallgatók többek között Jókai Mór, Aponyi Albert és Blaha Lujza hangját is megismerhették.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. 2005-ben jelent meg Herbie Hancock fáradhatatlan jazzzongorista 39. albuma, a Possibilities. Erről két dalt is jelöltek Grammy-re, egyébként több vendégművész is közreműködik rajta. A When Love Comes to Town dalt például Johnny Lang rockgitáros énekes és Justin brit énekesnő segítségével rögzítette. Elsőként érkezik Alanska Fardy a Shine Sun-nal. Alan főleg Papikkal való együttműködéséről híres, de több nemzetközi fesztiválon is fellépett az évek során, s már a világ legnevesebb klubjait is megjárta, például a milánói és a tokiói Blue Note színpadán is állt már.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mamut bevásárlóközpontok között húzódó Lövőház utca elnevezése nem véletlen. Ha elsétálunk az út végére, a nagy fenyőfák mögött egy régi módi épületet láthatunk. A történet kezdetei az utca elejére nyúlnak vissza. Az első lőház Budán 1696-ban épült a Szénatértől nem messze, a Margit körút Bakfark-Bálint utca Varsányi-Irén utca határól területen. Mivel a régi épület belógott a Margit körút vonalába, sorsa bizonytalan lett. A Budai Polgári Lövész Társaság 1884-ben vásárolta meg a mai Marcibányi tér melletti téglagyár agyagbányájának telkét.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon következő blokkjában hallhatjuk a Big Bad Voodoo Daddy előadásában a The Jumping Jive lemezt. Cab Calloway legendás jazzzenész 1939-es klasszikusának feldolgozása ez. A dél-kaliforniai Swing Revival zenekar 70 évvel később jelentkezett a saját verziójával. Itt lesz Caleb Moon smooth jazz előadó is a Quiet Blue-val, az idén megjelent Blue Room Sessions albumán található a dal. Elsőként Bruno Mars-tól szól a Chunky, a havai énekes 10 évvel ezelőtti 24K Magic albumára került fel a dal, melyet kislemezen is kiadtak.

0: Jazzy Lexikon.
1: Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamos vasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
0: Jazzy Lexikon.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kérte a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő, a kormánynak 16 minisztere lesz. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek, a program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a Felelős Állattartás napi alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, bepillantást nyerhetnek a postagalambok világába is. A rendezvényen több állatvédő szervezet is bemutatkozik. Ma van a Madarak és Fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park igazgatóságok és az Állami Erdészeti Társaságok országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Pályakarbantartás miatt ma is változik az elővárosi menetrend. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a Nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kettő óra után folytatódik a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Joy Crooks brit énekesnőt 20-ban Rising Star díjra jelölték hazájában. Ezt az elismerést egyébként a feltörekvő tehetségeknek osztogatják évről évre. Egyébként 20-ban Celeste happolta el a díjat Joy Crooks elől. Joy-tól jön a No Hands. Elsőként pedig Sarah Jane Morris brit jazz énekesnő és az olasz Barry White Mario Biondi közös lemeze szól, a Back Together Again. E dal eredetiével egy másik páros hódított még 80-ban, ők Roberta Flack és Danny Hathaway.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét.
0: Jazzy Lexikon.
2: Meet me southeast on the downbeat with your khaki string vest intact, though your

0: Bella.
1: Hamarosan érkezik ide a Jazzy Lexikonba a People's Choice Philadelphiai funk zenekar 75-ös slágere, a Party is a Grooving Thing. A csapat 71-ben alakult, több vokalista is megfordult lemezeiken. Helen Schneider színésznő énekesnő New Yorkban született, de főleg Németországban dolgozik. Már 73 éves, a 70-es 80-as években még leginkább a rock műfaj vonzotta, később lágyult a stílusa, ma már inkább jazz standardeket ad elő. Már is szól tőle a Dream a Little Dream.

0: Házi lexikon.
1: Sokáig elképzelhetetlen volt a nyugati életérzés Magyarországon, de ahogy lazult a szovjet szigor, úgy szivárgott be az amerikai álom a vasfüggönyön. Igaz, az első megvalósulására 1988. áprilisáig kellett várni. Ekkor nyitott meg az első hazai McDonald's, ami már az első napon tömegpszichózist okozott. A nyitásnál tömegek álltak a régi posta utcai Mackey előtt, 10 000-nél is többen ettek itt aznap, és még napokig tülekedni kellett az akkor még 26 forintos sajtburgerért. Az első kiszolgálók még külföldiek voltak, ők tanították be a magyarokat a gyorséttermi munka minden titkába, a kiszolgálási idő pedig a rendelés leadásától 72 másodperc volt. Érdekesség, hogy csupa magyar alapanyaggal dolgoztak, bábolnai húspogácsa és zsemle, miskolci krumpli, de a mustár és a szószok is magyar üzemekben készültek. Nyitáskor a teljes kínálat 15 tételt tartalmazott, ebből kettő kivételével. A mai napig mind megtalálható az étlapon.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. John Batiste tavaly jelentkezett a Big Money dallal. A többszörös Grammy és Oscar díjas zenész tegnap este Denverben lépett fel, a mozi vásznon pedig feltűnik az Ördög Prádát visel második részében. Paolo Conte olasz előadó 81-ben énekelte lemezre a Viacom medalt, mely világhírű lett. Sokan It's Wonderful-ként is ismerik, hisz ez többször is elhangzik benne. Elsőként Paul Hardcastle-tól szól a Return of the Rain Man, a Londonban született multiinstrumentalista a Direct Drive brit soul csapat billentyűseként kezdte pályáját a 80-as évek elején, s 19 lemezével lett világhírű 85-ben, mellyel 5 hétig tudta vezetni a brit listát.

Thank you.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 20. század nagy részében még természetes volt, hogy a mindenki által könnyen megközelíthető központi terekről induljanak az autóbuszok. A budapesti távolsági és nemzetközi buszjáratok 1927-től az Oktogonról indultak és oda is érkeztek, de a II. Világháború után új, korszerű állomásra volt szükség. Ezért a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium 1947-ben elrendelte egy új központi helyen lévő állomásépület felépítését. A választás a belváros közepére, akkori nevén Sztálin, jelenleg Erzsébet térre esett, ahol egy régi három emeletes lakóház lebontásával és néhány fa kivágásával lett elég hely az új épületre és a buszok parkoltatására. A beruházás 1949 elején kezdődött el, és 1949. augusztus 1-én már el is készült a buszállomás épülete.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Megérkezett Tenerife-re a hantavírus fertőzésben érintett hajó. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. a hazai szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját ünneplik. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el. Hálózatok 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, s ugyanígy a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontok közelében. A Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Várhatóan délután 5 óráig sávlezárás nehezíti a haladást a Nagykőrösi út 18. kerületi szakaszán az autópiac közelében, ahol útburkolatot javítanak. Napközben félpályás lezárásra számítsanak szakaszonként a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt. Este 7 óráig sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihályi útnál és az Egyenes utcánál átépítés és karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, jön izgalmas téma, a madarak és fák napja. Tehát ez az, amire szerintem mindenki emlékszik, és arra, hogy ilyenkor kimentünk a szabadba. De hogy ez Budapesten hogy jelenik meg?
2: Tényleg az iskolákban is mindenhol igyekeznek erre hangsúlyt fektetni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan fővárosunk, ahol épített örökség mellett tényleg a fák és a madarak is jelen vannak. Május 10-e az a dátum, amikor a madarak és fák napját ünnepeljük, úgyhogy ennek a jeles napnak az alkalmából hoztam a kedves rádióhallgatóknak és neked, Nóri, egy darab fát és sok-sok madarat a fővárosból.
1: Egy darab fát, de gondolom, akkor ez egy különleges fa.
2: Igen, ez egy különleges fa, ami nekem nagyon régóta foglalkoztatja a képzeletemet, és már utána is mentem sokszor. Nagyon sok tévhit van ezzel a fával kapcsolatban, és konkrétabb legyek, a pesti oldalon vagyunk, a Széchenyi téren, közepén, ott Széchenyi és Deák szobra között, a Four Seasons Igen. Hotel, vagy a Gresham Palota előtt van egy gyönyörű, szép és láthatóan nagyon régi akácfa, amiről nagyon sok legrégebbi fája. Úgyhogy ez volt az, ami engem elindított, hogy vajon tényleg ez a legrégebbi fa, és hogyha igen, akkor milyen idős lehet.
1: Mit találtál róla?
2: Hát azt találtam, hogy nagyon sokan írták azt róla, hogy ez a fa, ez már a kiegyezéskor is ott lehetett, és mi mindent látott, ha ez a fa beszélni tudna. Úgyhogy ha az ember elkezdi megvizsgálni a korabeli fényképeket, és a Fortepánon, illetve Klösz György jó voltából nagyon sok korabeli fényképünk van, akkor azt találjuk, hogy bizony 1867-ben a kiegyezés évében bármi furcsa és meglepő is, ez a fa még nincs ott a tér közepén. Ugyanis történt egy nagyon jeles esemény 1867-ben a kiegyezés kapcsán. Ott építették fel a mai Széchenyi téren a koronázó dombot. Ugye összehordták a monarchia minden területéről ezt a kis mesterséges dombot, és ennek a tetejére állt fel Ferenc József, és tartotta ki a kardját a négy égtáj felé, jelezve ezzel, hogy ő majd óvni és védeni fogja ezt a létrejövő birodalmat. Tehát ezeken a fényképeken hiába keressük ezt az akácot, nincs ott, és nincs ott még az 1872 Klösz György által készített fényképeken sem, hanem a helyén konflisok áldogálnak. Tehát ekkor még nincs ott a téren.
1: Igen.
2: Viszont 1930-as évekből már vannak fényképek, ahol már látjuk ezt a fát az ő szép terebélyes mi voltában. Tehát valamikor az 1870-es és az 1930-as évek közé tehető a fának az ültetése. Ha ezt megfelezzük középen, akkor mondhatjuk azt, hogy az 1900-as évek elején ültethették, tehát olyan 120 év körüli lehet ez a fa.
1: Nagyon meglepő az, amikor azt mondtad, hogy madarakat is hoztál, és hát persze, miért ne lehetnének Budapesten madarak, nem csak vidéken vannak, és nem csak vidéken lehet madárcsicsergésre ébredni, hiszen mi itt a rádió stúdióban, ugye a második kerületben vagyunk, a Detrekő utcában, mi is rendszeresen halljuk
2: Igen.
1: a madárcsicsergést.
2: Én is itt lakom a kerületben, és én is állandóan arra ébredek, azzal kelünk, úgyhogy valóban itt vannak körülöttünk.
1: Na, de akkor madár nagyhatalom vagyunk, vagy sem?
2: Azok vagyunk.
1: Azok
2: nagyon
1: vagyunk.
2: Szépen ki is mondtad, így van, ez nagyon különleges dolog Európában, hogy egy ilyen vibráló főváros lehet egyben madár nagyhatalom is, és hogy ez miért is van így, az elsősorban annak a nagyon szerencsés egyensúlynak köszönhető, hogy az emberi jelenlét, illetve a zöld területek, a parkok, akár a budai hegyek, vagy a pesti oldalon található relatíven nagy zöld felületek lehetővé teszik a madarak számára, hogy itt megmaradjanak, és időt töltsenek nálunk.
1: Hány madárfajról van adatunk?
2: Tudjuk, hogy az elmúlt években több mint 250-260 madárfajt figyeltek meg a fővárosban, főváros légterében. Ez országszerte, hogyha összevetjük az országos adattal, az körülbelül 400. Tehát mondhatjuk azt, hogy az országban jelenlévő madaraknak a 60%-a jelen van Budapesten. Tehát nem kell elmennünk vidékre, hogy te is mondtad, Igen. hanem itt a fővárosban, ha nyitott szemmel járunk, akkor megfigyelhetjük a madarakat.
1: Milyen madarakkal találkozhat?
2: Szerintem van egy-két olyan madár, amit napi szinten látunk. Azt gondolom, hogy szinte belebotlunk például a galambokba. Nagyon sok van, talán túl sok is belőlük. Ez konkrétan a parlagi galamb, amit nagyon sokat láthatunk, de van körülbelül 3000 fekete rigó Budapesten, és hát a varjak is elég nagy számban vannak jelen. Őket én idegenvezetői munkám során fönt a Várnegyedben nagyon sokat szoktam látni, a dolmányos varjút például a legkülönbözőbb helyeken. Amit szintén nagyon sokat látunk, a veréb, természetesen a házi veréb, de a fülemüle is nagyon kedveli Budapestet, főleg az ártereket szereti, a bokrokat, de a parkokban, a kertekben is jelen vannak, és hát nekünk van egy Dunánk, ami létrehozza azt a természetes árteret, ami a fülemüle számára is kedvező élet. életteret biztosít, és ugyanez igaz például a Danka sirályra is. Ha a Dunaparton sétálunk, vagy a Dunán hajókázunk, akkor nagyon sok sirályt lehet látni.
1: Ragadozó madarak vannak-e Budapesten?
2: Igen, nagyon érdekes, hogy például megtaláljuk az erdei füles baglyot, ezt főleg a Gellért hegyen is környékén találjuk. Szintén jelen van a kerecsensólyom Budapesten. Ugyan nem túl gyakran, de előfordul a városban a kabasólyom és a barnaréti héja is, tehát tényleg a legkülönbözőbb ragadozó madarakat is megtaláljuk itt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor rengeteg madár megfigyelést és fa megfigyelést kívánok. Köszönöm.
2: Így van.
0: Jazz. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és most a rendőrmúzeumba hívjuk meg a hallgatókat. Hol található a rendőrmúzeum, és vajon ugyanott van, ahol eredetileg is volt, vagy ez is költözött? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, de hova megyünk vissza az időben?
2: Időbe 1908-ba megyünk vissza, ugyanis ekkor alapították meg a rendőrmúzeum jogelődjét, a bűnügyi múzeumot. Rudnai Béla főkapitánysága idején az 1890-es években kezdték kell már gyűjteni a budapesti rendőrfőkapitányság lelkes rendőrtisztviselői az érdekesebb bűnjeleket és a rendőrségi relikviákat. És aztán ebben az 1908-as évben a bűnügyi múzeum a budapesti rendőrfőkapitányság épületének a Ferenc József téri frontján, ez volt a mai Széchenyi István térnek az előző neve, a Lánchíd-Pesti oldalán, és ebben az épületben, tehát a Ferenc József téri épületben került kialakításra. Aztán 1926-ban új épületbe költözött a múzeum, a Zrínyi utca 2-7 szám alatti épületbe, ahol már egy nagyon kulturált és tágas kiállító termekben fogadhatta a látogatóit. Az 1940-es évekre már több mint 10 000 darab tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, és hát persze ez sajnos a II. Világháború alatt szinte teljesen megsemmisült.
1: Mikor kezdődött a múzeumnak az újjászervezése?
2: 1958-ban, és ekkor a Németvölgyi úton került a sor erre az újra szervezésre, újra nyitásra, mivel a rendőrség vezetői felismerték, hogy a múzeum jelentős szerepet tölthet be a rendőrségi állomány kiképzésében és a nevelésben, és ugye ennek a központja a Németvölgyi úton található.
1: Volt még költözés?
2: Igen, már nem sok, de mindjárt megérkezünk a mostani helyszínre. 1963-ban a Mosonyi utca 9-es szám alatt a 8. kerületben alakították ki a bűnügyi múzeumot. Ez volt korábban a Toloncház, és ez 1967-ben kapta meg a működési engedélyét, mint egy országos gyűjtőkörű szakmúzeum. És itt ebben a Mosonyi utca 9-es szám alatti épületben 1997-ig működött a múzeum. Fontos tudni, hogy ez addig zárt körű volt, tehát csak a meghatározott körű látogatók, a rendőrök, a rendőrtiszti főiskolák hallgatói, az önkéntes rendőrök, joghallgatók, orvostanhallgatók tekinthették meg. Az objektum védettsége miatt került ilyen szintű meghatározásra. Majd 1997. augusztusában a bűnügyi múzeum bezárta kapuit, és 1999. áprilisában új helyen, új névvel és megújult tartalommal nyílt meg a most már rendőrmúzeumként ismert intézmény, nem sokkal távolabbra a korábbi helyszíntől, a Mosonyi utca 5-ös szám alatt. És ettől kezdve, tehát 1999-től a kiállítási anyag nyilvánossá vált, és most már bárki számára megtekinthető.
1: Eláruljuk azt a hallgatóknak, hogy hol jött neked képbe a rendőrmúzeum?
2: Tavaly, amikor volt a múzeumok éjszakája, mi el szoktunk mindig menni családilag, a férjemmel, meg a fiainkkal, meg néha barátokkal is, és tavaly a fiúk teljesen saját kezdeményezésbe, ők a rendőrmúzeumba mentek el, és egymást bilincsbe verték, gumibottal, nagyon élvezték, ez egy igazi fiús, kamasz fiús program lett, úgyhogy valóban ez az, ami miatt is bekerült ez most a figyelmünk látóterébe.
1: Na de mi látható a rendőrmúzeumban?
2: Először is a rendőrség történeti kiállítást is megtekinthetjük itt, amelyben a magyar rendőrség története látható egészen 1848-tól napjainkig. Itt tárgyi emlékeket, egyenruhákat, fegyvereket, dokumentumokat, kitüntetéseket találunk, és ezen keresztül ismerjük meg a rendőrség történetét. Itt találjuk a belügyminiszterek arcképcsarnokát is. 1848-tól napjainkig láthatjuk az összes belügyminisztert, illetve ezen a részen belül a csendőrség története is helyet kap. Aztán van egy kriminalisztikai kiállítás itt a bűnügyi technikusok, nyomozók, szakértők tevékenységének bemutatása mellett a különböző hírhedt bűnügyekről is találunk anyagot, ezeknek a leírásáival, fotóival, többek között a Viszkis ügy 1990-es évekből, illetve a miskolci Bonnie és Clyde ügy is bemutatásra került, tehát tényleg igaz kriminalisztikai csemegéket is találunk. Illetve van itt egy 1764-ben készült bűnügyi tematikájú festmény is, ez a múzeum legrégebbi tárgya.
1: Ha bármilyen nyomozó sorozatot nézünk, általában ugye ott megjelennek a rendőrök, megjelennek azok az emberek, akik segítenek a nyomozásban, de a nyomozás segítségében ugye nem csak emberek szoktak részt venni, hanem bizony állatok is. De itt van-e olyan, aki híres, négylábú?
2: Abszolút. Volt nekünk egy fantasztikus nyomkövető kutyánk, aki Kántor névre hallgatott, egy német juhász fajtájú nyomkövető tetőkutya, és az ő preparátuma szintén a kriminalisztikai kiállítás keretében megtekinthető. Ő 13 évet élt, 1951-től 64-ig, és a tettei után nagyon sikeres regény, illetve egy tévésorozat is született, úgyhogy Kántort is megnézhetjük a rendőrmúzeumban.
1: Milyen része van még a rendőrmúzeumnak?
2: Van itt egy fotókiállítás is, amely 2008-tól tekinthető meg a múzeumban. A rendőrség múltját és jelenét mutatja be, korabeli fekete-fehér archív fotók, és ugyanazon a helyszínen napjainkban készült színes fotók segítségével. Nagyon szeretem az ilyen akkor és most, annó és most összehasonlító képeket. Van itt például egy fénykép pár, amelynek az egyik tagja 1933-ban készült, egy közlekedési rendőrt ábrázol az Andrássy úton forgalomirányítás közben. Ugye itt még ekkoriban baloldali közlekedés volt, és emellett találunk egy másik fényképet is 2008-ból, ugyanazon a helyen készült, és itt pedig már ugye jobboldali közlekedést látunk az Andrássy úton.
1: Ha tehetik, látogassanak el a rendőrmúzeumba is. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a 22. kerületbe hívjuk meg a hallgatókat, hiszen itt van egy kastély, amely újra megnyitotta a kapuit, úgyhogy ez adta az apropót, hogy egy picit megismerjük jobban ezt a kastélyt, illetve azt, hogy mi látható benne.
2: Ez pedig nem más, mint a Nagytétényi kastély, a Nagytétényi Száraz Rudnyánszky kastély, amely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő emléke. Ezt az épületet Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József építette az 1740 években Mayerhofer András tervei alapján, részben a korábban itt álló épületek felhasználásával. Ennek a helynek a története különben még ezt megelőzően is jóval korábbra nyúlik vissza, egészen a római korig, hiszen már az első-második században is állt itt egy római villa rustica, azaz egy gazdálkodóház, és ez a kastély, a Nagytétényi kastély nem csak a gazdag történeti múltja miatt, hanem az építészeti stílusa és értékei miatt is nagyon különleges, ugyanis ez egy Grassalkovics típusú kastély stílusjegyeit viseli magán. Ez azt jelenti, hogy Mayerhofer András volt az, aki a Gödöllői királyi kastélyt is megtervezte, és ugyanaz a Mayerhofer András tervezte ezt a kastélyt is. Ez a hatás közelről érintette a Rudnyánszkyékat, hiszen Grassalkovics Antal unokatestvére volt Rudnyánszky József. Tehát innen van a családi kapcsolat, és így lett aztán az építészeti kapcsolat is.
1: Mennyire volt gyors, egyszerű ez az építkezés?
2: Hát egy hatalmas építkezés volt, és olyannyira, hogy Rudnyánszkyék mindenük ráment. Lett egy gyönyörű nagy kastélyuk, de a végén viszont csődbe mentek. Úgyhogy a feleség Száraz Julianna halála után a kastélyt három részre osztották, és a központi részt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsnok kapta meg, állítólag szabad kőműves volt. A család aztán később grófi rangra emelkedett, és a nevüket Hugonnaira változtatták, és Zsigmond, Hugonnai Zsigmond unokája volt, Hugonnai Vilma, akiről már beszélt.

0: Beszéltünk korábban, ő volt az első magyar orvosnő, aki itt a kastélyban töltötte gyermekéveit.
1: A második világháború hogyan hatott erre a kastélyra?
0: Borzasztó állapotba került a kastély, és 1945 után megszületett a szándék arra, hogy helyreállítsák az épületet és múzeumi célokra hasznosítsák. Ennek fényében 1951-ben nyílt meg itt egy bútorkiállítás. Dáni Géza művészettörténész kezdeményezésére, ő különben itt nőtt föl, az utolsó birtokos a Lővi család leszármazottjaként. Aztán a 90-es években a leromlott állapotú épület felújítására a nagytétényiek adakozást indítottak, és több évig tartott a felújítás, egy bizonyos szintű felújítás, ezután ezt lezáróan 2000-ben adták át a felújított kastélyt.
1: Találtál-e arról valamit, hogy milyen volt itt az élet a kastélyban?
0: Ez a kastély nem egy olyan kastély, ahova bármilyen különleges történelmi esemény vagy bármilyen nagy volumenű dolog köthető lett volna. Ez egy olyan kastély volt, ahol igazából csak éltek és szépen éltek az emberek. Nem volt itt cselszövés, nem járt itt senki híres ember, de egy olyan kastély volt, ami nagyon szépen bemutatta a 18., aztán a 19. századi magyar nemesek életét.
1: A kastélyokhoz mindig nagyszerű és pompás és fantasztikus kastélyparkok tartoztak. Itt is erről volt szó?
0: Abszolút, itt sem volt másképp. A kordivatjának megfelelően különleges növényekkel és díszkutakkal díszített francia parkot alakította ki. Állítólag volt még itt egy fácános kert is annak idején. Akkoriban még a 18. században a park egészen a Dunáig leért, és most a kastély előtti a falon kívüli terület, sőt még a picit távolabb álló nagytétényi templom is a parkhoz tartozott. Aztán a parkot a Dunától az 1860-as években választották külön az ekkor épülő déli vasúti pálya miatt, és 2025-ben különben a tavalyi év során nyílt meg a kastélypark is a nyilvánosság előtt.
1: És most 2026-ban találkozhattunk azzal a hírrel, hogy a kastély pedig ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt, mert gondolom történt valami felújítás.
0: Igen, a felújítás az folyamatos, és még hosszú-hosszú évekre el fog ez húzódni, viszont ami miatt most erről beszélgetünk, az, hogy két új, ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt meg a kastélyban, és ez is mutatja, hogy az a cél hosszú távon, hogy a kastély egyre jobban bekapcsolódjon a főváros kulturális és közösségi életében. Az egyik kiállítás a Nyitva az út című tabló kiállítás, amely a kastély történetét mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, és a földszinten pedig találunk egy helytörténeti kiállítást, amely a helyi sváb közösség kulturális örökségében enged bepillantást. Itt különböző falvédőket, házi áldásokat és más dolgokat is találunk a kiállítás részeként. Ez a két kiállítás péntektől vasárnapig, tehát hétvégente díjmentesen látogathatók.
1: Mik a jövőbeli tervek?
0: A jövő tervei szerint nem csak kiállítások lesznek majd itt, hanem családi programok, különböző közösségi rendezvények is, és hát a cél az épület fokozatos teljes helyreállítása, hogy a kastélyt idővel teljes egészében meg tudják nyitni a látogatók előtt, és minél többet visszanyerjen az egykori arculatából, és emellett új szerepet is kap az épület, ahogy korábban is mondtuk, igyekeznek egyre jobban beépülni a helyi közösségi életbe, és egyre több ilyen rendezvénynek helyszínt adni.
1: Ide is ellátogathatnak, akár hétvégén is. Köszönöm. Jazzy. Jazz.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát ismerhetik meg most, amelyet egyébként előzően már most említetted, hogy olyan ez, mint az összes múzeumunk, hogy nem egy helyen volt, hanem nagyon sok helyen, aztán megtalálta végleges otthonát. Itt viszont a név volt az, ami nagyon sokat változott, és ami miatt beszélünk róla, hogy 130 éves a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Na de mi is ez, és hogy jutunk el ide, arról szól most a következő néhány perc.
2: Valóban az idei évben sokszor beszélünk a 130 évvel ezelőtt átadott dolgokról, a millennium kapcsán épületek, sugárutak, és hát emellett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is 130 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, de valóban itt nagyon sok korábbi név is van, úgyhogy felsorolnám, hogy milyen korábbi neveken volt ismert ez a hivatal. Szabadalmi Hivatal néven született meg, volt Szabadalmi Bíróság, Országos Találmányi Hivatal és Magyar Szabadalmi Hivatal, mielőtt aztán végül megkapta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnevezést. Ezek az elnevezések is magukért beszélnek, hiszen rendkívül izgalmas, mozgalmas évtizedeket vetítenek elénk, és ajánlom mindenkinek, hogyha elmegy a már említett intézmény weboldalára, nagyon-nagyon érdekes történeteket találunk a magyar szabadalmakról, a magyar találmányokról, tehát érdemes ezen is tájékozódni, hiszen a műsorunk kerete nem teszi lehetővé, hogy itt az összes magyar szabadalomról beszéljünk, hanem inkább csak a hivatalnak a történetéről.
1: 1896-ban jött létre, tehát akkor még a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal.
2: Így volt, pontosan ez volt a pontos megnevezése, és ugye 13 évtized van most már a hivatal mögött. Az elmúlt 13 évtized során egészen fantasztikus történelmi és gazdasági kihívásokhoz igazodva változott ez a hivatal, de mindvégig az volt az alapvető küldetése, hogy a magyar szellemi alkotások védelmét szolgálja, és ez így van a mai napig is.
1: Hol van a székháza?
2: Eredetileg a Garibaldi utcában volt, a Garibaldi utca 2-es szám alatt, ez egy nagyon szép saroképület, Hubert József építész tervei alapján a Kisbirtokosok Országos Földhitel Intézete számára épült, és hát számos hazai és nemzetközi eseménynek, kiállításoknak, díjátadóknak volt a helyszíne, a Garibaldi Klub ezen az épületen belül. 2015. decemberéig használta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt az épületet. Jelenleg most a II. János Pál Pápa téren található a központi hivataluk, de van még egy konferencia központjuk továbbra is a Garibaldi utcában. A hivatal történetét több mérföldkő is meghatározta, például 2003-ban a csatlakozás az Európai Szabadalmi Egyezményhez, ez egyfajta kapunyítást jelentett a magyar innováció számára az egész európai kontinensen, aztán Magyarország 2004-es EU tagságával szintén egy hatalmas mérföldkő volt, ezután elindult egy szorosabb szakmai együttműködés az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával, tehát ebbe is bekapcsolódott. Illetve még egy mérföldkő volt a névváltoztatás, ugyanis ez a mostani név, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011 óta létezik. Ez pedig már a kibővült feladatkört tükrözte, és az iparjogvédelmi hatósági szerep mellé ugye az integrált szerzői jogi feladatkör is betársult, tehát ez a név ez híven tükrözi a mostani tevékenységi területet.
1: Nemzetközi szempontból milyen megítélése van ennek a hivatalnak?
2: Nagyon jó a megítélése, nagyon sok nemzetközi kapcsolata van. Itt még érdemes megemlítenünk a 2016-ban életre hívott Visegrádi Szabadalmi Intézet elindítását is, amely kiemelkedő nemzetközi státuszt adott az intézménynek.
1: A 130 éves évforduló kapcsán létrehoztak-e valamit?
2: Igen, van nekünk egy fantasztikus magyar találmányunk, a gömböc. Ugye 2007-ben mutatták be a gömböcöt, amely azóta világhírűvé vált. Ez bizonyítottan az egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező homogén test. Hogy ez mit jelent? Azt megkérdezzék tőlünk a rádióhallgatók, rá lehet keresni, hogy mi is ez a gömböc, de ez egy létező forma, és a 130 éves évforduló alkalmából korlátozott szériának egy darabját kifejezetten erre az évfordulóra gondolva sorszámozták, úgyhogy az 1896-os sorszámmal látták el a gömböcnek az egyik darabját. Tehát erre a 130 éves évfordulóra a gömböcből létrejött egy sorszámozott 1896-os számot viselő példány, és ezt a példányt a hivatal Garibaldi utcai székházában lehet megtekinteni.
1: A hivatal mivel foglalkozik?
2: A hivatal rendkívül széles tevékenységi kört foglal magába, jelenleg 8 fő stábbal szolgálja ki az ügyfelek igényeit, csak hogy egy számot említsek, a tavalyi év során hozzávetőleg 20 ezer megkeresést fogadott a legváltozatosabb típusú ügyek kezelése terén. Tanácsadás, védjegy, szabadalom, információ nyújtás, tehát nagyon-nagyon aktív ez a szervezet.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és egy izgalmas témát hoztál a mai napra, ez pedig a jánoskázás. Én nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz róla mesélni.
2: A jánoskázás az Nepomuki Szent Jánosnak a nevéből ered, neki ugyanis május 16-a az emléknapja, és ez a nap meglehetősen jeles eseménynek számított a múltban. Manapság hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentjeként gondolunk Nepomuki Szent Jánosra, és 2013 óta évente megrendezik a hidak és a hídépítők napját. Nepomuki Szent János 1340-ben született, és a szülőfalujáról Főmukról kapta a nevét, az utónevét. Aztán azt tudjuk róla, hogy cseh ember volt, a Prágai Egyetemen szerzett egyházjogi doktorátust, és a prágai érseknek lett a vikáriusa. Aztán, amikor IV. Vencel került a trónra, ő egy meglehetősen bosszúálló és kegyetlen király volt, 1378-tól 1419-ig uralkodott. A hagyomány szerint János lett a királyné, a király feleségének, Zsófiának a gyóntatója. A király pedig őt alaptalanul, vagy hát ki tudja, megvádolt a házasságtöréssel. Haragra lobbant, amikor János a gyóntatójaként nem volt hajlandó megosztani a felesége gyóntatási titkait. A legenda szerint az történt, hogy a király megkínoszta Nepomuki Jánost, és aztán a Moldva folyóba dobatta. Így lett aztán ő a későbbiek során a vizek, vagy a máshol életveszélyben lévők védőszentje, patrónusa, illetve aztán később a hídépítők patrónusává is vált.
1: Mostanság hogyan kötődik hozzá, mi az, ami történik ezen a nap?
2: Főleg ez a már említett hidak és hídépítők napja az, ami történik. 2013 óta kezdték el megrendezni, persze a Covid itt is beleszólt, és hát reméljük, hogy sikerül újraéleszteni ezt a szokást, de a múltban nagyon-nagyon szépen megünnepelték az ő napját, hiszen tudjuk azt, hogy ezen a napon május 16-án például az országban vagy a városokban található Nepomuki Szent János szobrokat felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat dobtak a vízbe, távoli óbudai hajómalmokat is kivilágítottak gyertyákkal, este pedig a hagyomány szerint mindig tűzi játékkal zárták ezt a napot, tehát nagyon-nagyon hangulatos lehetett ez a múltban. 1828-ban például Kazinczy Ferenc is látta ezt a tűzi játékot, és ezt írta az egyik barátjának írt levelében, sütik a Nepomuk rakétáit. És ezeknek a népszokásoknak a gyűjtő neve a jánoskázás, tehát ugye innen indultunk.
1: Milyen szobor őrzi az ő emlékét?
2: Több szobra is van Nepomuki Szent Jánosnak. Az egyik szobra, amely jelenleg Csepelen áll, azt tudjuk erről a szoborról, hogy a főváros 5 legrégebbi szobrának egyike. Ezt a szobrot 1721-ben a Kálvin téren található Kecskeméti kapunál avatták fel eredetileg. Aztán kalandos sorsa után végül Csepelre került, 1973-ban került a 21. kerületbe, és a Szent Imre téren áll a mai napig. Azóta többször is felújították, de emellett van például egy nagyon szép Nepomuki Szent János szobor Budafok központjában is. Ez a szobor 1750 körül készült, tehát azért itt is jó néhány évszázad van már mögötte. Van a második kerületben a Bimbó út, Keleti Károly utca találkozásánál is. Találunk egyet például a Krisztina városban is, az Ördögárok partján, hiszen meglehetősen sok árvíz volt köthető az Ördögárokhoz, és itt megint megjelenik, hogy ő az árvizek, illetve a vizeknek is a patrónusa. Ez most egy hiteles másolat, tehát nem az eredeti szobor, hanem egy másolat. Illetve van egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolás a Korvin téren, a Korvin tér 3-as számú épületnek, ez egy nagyon szép ilyen vörös épület, ennek van egy ilyen beugró fali fülkéje, és ebben látunk egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolást.
1: Ez az első kerületben található Korvin tér.
2: Igen.
1: Jó, így már meg köszönöm.
2: Úgyhogy gondoljunk a jánoskázásra, és Nepomuki Szent Jánosra így május 16-a környékén.
1: Köszönöm. Jazzy!

0: szeretem, yeah. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Megérkezett Tenerife-re a hantavírus fertőzésben érintett hajó. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a mentők napja. Az országos mentőszolgálat megalakulásának 78. a hazai szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját ünneplik. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el. Hálózatok 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, s ugyanígy a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontok közelében. A Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Várhatóan délután 5 óráig sávlezárás nehezíti a haladást a Nagykőrösi út 18. kerületi szakaszán az autópiac közelében, ahol útburkolatot javítanak. Napközben félpályás lezárásra számítsanak szakaszonként a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt. Este 7 óráig sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihályi útnál és az Egyenes utcánál átépítés és karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
4: Oh, what's up? Yeah.

4 óra után a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt a Jazzin. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kajerik Andrea. India Airy Denverben született, apukája híres kosaras volt, anyukáját pedig a Motown kiadó szerződtette, s Al Green és Stevie Wonder koncertjein lépett fel. India nagyon szeretett gitározni, első dalait is a hangszer segítségével írta. Jön tőle a Can I Walk With You? Elsőként Olivia Dean-től szól a Man I Need, a brit énekesnő már 4 brit zenei díjjal és egy Grammy-vel dicsekedhet, ez utóbbit a legjobb új előadó kategóriában szerezte, tegnap este egyébként Amsterdamban lépett fel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák elejére, mert vonalán végig utazva egyetlen jegy árából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt, a parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. 76-ban jelent meg a Brothers Johnson Los Angeles-i funk csapat bemutatkozó albuma, a Lookout for Number One, mellyel a fiúk vezetni tudták a Billboard magazin soul album listáját. Erről forog majd a Get the Funk Out of My Face. Még korábban 65-ben hódított Bobby Darin Golden Globe és kétszeres Grammy díjas színészénekes az I Wanna Be Around dallal, mely feldolgozás. Tony Bennett tette híressé a dalt még 2 évvel korábban.

Jazzy Lexikon. A Kodálykörönd a Terézvárosban található tér. Az Andrássy út halad rajta keresztül. A teret négy épület és az előttük lévő körcik alakú terecskék alkotják, innen az elnevezés. Eredetileg csak Köröndnek hívták, majd 1938-ban Hitler Adolf térre változtatták a nevét. 1945-ben lett ismét Körönd. Az 1970-es évek elején felmerült az igény, hogy Kodály Zoltánról közterületet nevezzenek el. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága Kodály halálának negyedik évfordulóján 1971-ben nevezte el róla a teret, ugyanis egykor ő maga is itt lakott. A tér azért lett Kodály Körönd és nem Kodály Zoltán Körönd, mert az érvelés szerint Kodályból csak egy van, így mással nem lehet összetéveszteni. Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon következő blokkjába érkezik egy fáradhatatlan hölgy, Grace Jones, aki még ma 77 évesen is aktív, koncertezik, fesztiválokon lép fel. Idei turnéját még februárban kezdte Ausztráliában, július végén pedig majd Londonban láthatják rajongói. Jön tőle az I've Seen That Face Before. A Ghostbustersről nyilván mindenkinek az ikonikus film jut az eszébe, melynek első része 89-ben volt látható. Nos, egy elektronikus zenei projekt is fut a név alatt. Az alkotók idén februárban rukoltak elő az Upside Down produkcióval. Ez is egy feldolgozás, Diana Ross énekelte eredetiét még 80-ban. Elsőként a Jojo Effect-től szól a Moods, a német csapat 2007-es Not With Me albumán szerepelte dal, mely azután lett igazán sikeres, miután a világ egyik legismertebb bőrápolási márkájának reklámzenéje lett Ázsiában.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Diana fürdő tisztasági fürdő volt Budapest 5. kerületében, a mai Széchenyi István tér 3-as szám alatt. Ezen a területen előtte a császári királyi sóhivatal állt, aminek a lebontása után Hild József tervezett ide két emeletes lakóházat és fürdőt. Rövid ideig az első emeleti panzióban lakott gróf Széchenyi István is. A fürdő neve kezdetben Dunafürdő volt, és hamar igen népszerű lett tisztasága is célszerű berendezése miatt. 1855-ben gőzfürdőt alakítottak ki az első emeleten, és növelték a fürdőszobák számát is. A Diana fürdő körülbelül 80 évig működött, majd az 1900-as évek elején csökkenni kezdett a forgalma. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vásárolta meg az épületet, lebontatta és a helyére eklektikus stílusú palotát építtetett.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Egyelőre nincs szükség korlátozásokra itthon a hantavírus miatt. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sok felé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

óra után Jazzy Lexikonban Kajerik Andrea köszönti Önöket. Aaron Giles Los Angeles-i énekes a klasszikus soul, az R&B és a funk elemeit ötvözi, s nevet is adott stílusának, soul nostalgia-nak hívja. Egyébként édesapja Billy Giles is muzsikus, neves jazz zongorista. Jön fiától a Sunshine. Elsőként a The Hutchfest kollektívet halljuk. A projekt felelőseiben Hutchinson és barátainak archívumaiban kutatnak, s az ott fellel dalokat gyűjtik össze. Tavaly jelent meg a Hutchfest album, melyre 11 dal került fel, ezek közül ma az A Place in the Sun-t választottuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgép RT első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival. Nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légi versenyeket. 1915 májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem érte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a Jazzy Lexikont hallják. Kim Waters már fiatalon elkezdett szaxofonozni. 2008-ban jelentkezett I Want You, Love in the Spirit of Marvin albumával, melyet Marvin Gaye munkássága ihletett. Erről szól majd a Take Away. Elsőként halljunk egy mexikói produkciós kettőst. Jön a Tom & Collins-tól a Give Me One Reason, a dal feldolgozás eredetiével Tracy Chapman jelentkezett 95-ben.

0: Jazzy Lexikon.
1: Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Schwind György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okkult tudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak Schwindtől, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igaz voltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy

ezért még mindig a Jazzy Lexikon. Bobby Troup jazzzongorista énekes a híres Route 66 dalt 1946-ban írta. Először a Nat King Cole trió előadásában lett híres a kompozíció, mi ezúttal magától a szerzőtől halljuk majd. Itt lesz Gloria Gaynor is egy tavaly rögzített dallal, melyet az énekesnő híres slágerének, a 78-as I Will Survive folytatásának szánt, az If I Had Known dal témája a boldogság megtalálása egy zűrös kapcsolat után. Elsőként Malentétől szól a Funk the Rich, egy német DJ producer jelentkezett a lemezzel több mint két évtizede. Ő egyébként 99-ben tűnt fel, s több művész néven is alkot.

0: Jazzy Lexikon.
1: Bár nem tartozott a kert természetes állatvilágához, az 5. kerületi Károlyi Parkban élt a nyilvános illemhely melletti ketrecében egy fekete színű belga óriás nyúl, Károly. Vélhetően látogatók hagyták az egyik bokor alatt. A park dolgozói javaslatára a helyi önkormányzat befogadta, és 6 éven keresztül a kert egyik látványosságának számított, mivel naponta többször kiengedték sétálni. A nyúl 2015. decemberében pusztult el, a látogatók körében népszerű állat helyére 2016. májusában új nyulat hoztak egy menhelyről, és ugyanaznap felavatták a kert új szobrát, amely az elpusztult nyulat ábrázolja. A szobrot Fekete Géza Dezső készítette.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Vörösmarty utcai kisföld alatti megállóból a felszínre jutva szembe találjuk magunkat az Andrássy út 69-71-es szám alatt található épületkomplexummal, ahol megvetette lábát a hazai képzőművészet és zeneoktatás. A ma képzőművészeti egyetemként és Liszt Ferenc emlékmúzeumként működő épület egykor a képzőművészeti főiskolának, a legelső műcsarnoknak és a zeneakadémiának adott otthont, jogelődje pedig az 1871-es mintarajziskola volt. A reneszánsz stílusban épült intézményt páratlan alkotások díszítik belül. Már a gazdagon aranyozott, stukkókkal díszített, oszlopos, boltíves előcsarnokba lépve pompás festészeti díszítő munkákat csodálhatunk meg. Láng Adolf saját kezének munkáját, míg a belső stukkók Kéler Napóleon nevéhez fűződnek. Sokan nem pénzzel, hanem bizonyos munkák ingyenes elvégzésével járultak hozzá az építkezéshez. Róth Miksa édesapja, Róth Zsigmond például a földszinten található egyszerűbb ólomüvegek, illetve az első emeleti impozánsabb ablakok elkészítésével. Lotz Károly is közreműködött festményeivel a lépcsőház félköríveiben az akkori képzőművészeti ágakat, a grafikát, az építészetet és a szobrászatot jelenítette meg. Az emelet mennyezetén látható freskóin pedig az alkotó tevékenységek allegóriáit.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás főtámogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Az uniós csatlakozási évfordulót ünneplik ma Budapesten. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeznek ma a fővárosban. Délelőtt futóversenyt rendeztek, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várják az érdeklődőket. A standoknál európai uniós rendezvények, nemzetközi, valamint hazai szakmai és civil szervezetek mutatkoznak be. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sok felé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban Kispesten labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Hoffer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között várhatóan este 7 óráig. A 268-as autóbusz az Akadémia telep 525-ös tér felé ezért terelve közlekedik. Nem érinti az Áhim András utca, Hoffer Albert utca és a Bozsik stadion Ady Endre út megállót. Ma üzemzárásig pótlóbusz közlekedik a H8-as és a H9-es hév helyett Cinkota és az Őrsvezértere között karbantartás miatt. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételi. Itt is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsoron. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Erdélyi Nikolett, a Mi az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzője, akit szeretettel köszöntök. Szia!
2: Szia Marian, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Két könyv kapcsán mutattalak most be téged a hallgatóknak, de valójában egy csomó minden mást is mondhattam volna. Például azokat az inspiráló videókat, amiket én is nagyon régóta követek, meg egyébként Access Consciousness kapcsán is mondhattam volna, hogy beszélgessünk, és remélem, hogy szóba is jön most ez a metódus. Mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, én mondtam neked, hogy volt egy videód, ami óriási hatással volt rám. Itt arról beszéltél, hogy az életed minden szempontból elakadt, minden szempontból, fizikailag, lelkileg, szellemileg teljesen szétesve álltál ott, hogy most mi legyen, és utólag visszatekintve ezekre az évekre, annyira kedvesen mondtad azt saját magadról, hogy ó, hát olyan kis csöves voltam, olyan kis csöves, és én akkor szerettem bele abba, amit te képviselsz, hogy hogyan tudsz ennyire kedvesen és megbocsátóan beszélni arról, aki te magad vagy, meg aki egykor voltál, hogy ez a bizonyos önmegbocsátás magunknak azért, hogy eddig nagyon rosszul csináltunk egy csomó mindent, hogy ez mennyire fontos.
2: Egyébként szerintem nagyon. Én rengeteg változáson mentem keresztül az elmúlt 10 évben, de tényleg azt tudom mondani, hogy szinte évről évre, és azt hittem egy ponton, hogy mivel akkorák voltak a transformációk, mert mielőtt még azt a videót, amikor láttad, tehát azokban az időkben nem voltam túl jól, de előtte 3 évvel is történt, hanem egy gigászi katasztrófa, amit ugye az első könyvemben mesélek el, és aztán azóta is egyébként úgy évről évre, lehet, hogy másik területén az életemnek, de jönnek ezek a furcsa helyzetek, ahol rájöttem arra, hogy nincs más választásom, mint hogy saját magamat változtassam meg. Na, de ez nem működik anélkül, hogy sebezhető tudnék lenni magammal, illetve hogy megengedő tudnék lenni magammal, és szerintem a legtöbben azzal lassítjuk a változásainkat, hogy nincs meg bennünk ez a nagyra becsülés magunk felé, hiszen valahol, persze ezek ilyen nagyon elcsépelt szavak, de nagyon sokan ugye mondjuk ezt, hogy minden kellett ahhoz, hogy itt legyél. Tehát, hogy nem tudod kitörölni, vagy nem tudod kihagyni azokat a lépéseket, mert minden elhozott téged ide. És amikor ezekre rájöttem, akkor egy ilyen kedvességem a mai napig, ha visszagondolok magamra, hogy ki voltam mondjuk 10 éve, vagy 20 évesen, akkor hát mosolygok magamon minden értelemben, a jó dolgokért, a rossz dolgokért, de közben meg van bennem egy ilyen kedvesség magam felé, hogy bárcsak oda tudnék menni az a lányhoz megölelni, és elmondani neki, hogy figyelj, ez durva lesz. Ez nagyon klassz lesz.
1: Egyébként pont ez foglalkoztat engem, hogy nagyon sokan eljutunk odáig, hogy felismerjük azokat a köröket, amiket feleslegesen rovunk már évek óta. De valahogy az a sodródás, amiből nem tudjuk valahogy a partot elérni, az így elviszi az egész életed. És sokan azt gondolják, hogy már túl késő. Ó, hát már elmúltam 50. Istenem, hát most már minek próbálkozzak? Belefutsz ebbe te is.
2: Persze, meg hát én 40 vagyok. És például nekem a tavalyi évom, a 2025, hogy visszagondolok, akkor az az egyik úgymond, tehát nem is azt mondanám, hogy a legnehezebb, de nagyon sok kihívással járó év volt, pedig már azt gondoltam sokszor, mondjuk 2024-ben, 2023 vagyok, hozzám kihívások már nem jönnek, de közben meg nem igaz, mert az ember éber arra, hogy több is lehetséges a számára, az nem hagyja őt nyugodni, viszont az, aki most vagy, az sokszor nem viszel téged oda, akiről tudod, hogy lehetnél, ezért változnod kell, és akkor ilyenkor van az, hogy ha hívhatjuk univerzumnak, tudatosságnak, vagy mindenségnek, vagy Istennek, kinek hogy tetszik, igazándiból elkezdődik a nagy takarítás, tehát minden, ami téged nem viszel oda, minden, ami visszatart téged attól, hogy eljuss oda, azoknak el kell tűnni, és a legtöbb ember ilyenkor azt hisz, hogy összeomlott az élete, de ilyenkor jöhetne rá, hogy ez a legjobb dolog, ami történik vele, mert történik a változás, mindenki kerül az életéből, ami nem működik, és ez úgy szokott kezdődni, hogy először rád tesztelnek, úgymond, hogy na, még mindig hülye vagy, még mindig visszamennél oda, ahol korábban voltál, tehát jön egy hasonló párkapcsolat lehetőség, egy hasonló munka lehetőség, és akkor ott van, hogy még mindig a régit választod, vagy mersz valami mást választani. És akkor, ha mersz valami mást választani, jön a harmadik szoba, úgy szoktam mondani, hogy három lépésből áll, jön a második szoba, ahol pedig úgy tűnik, mintha minden áramlott volna. Áramlik a kocsi, nem működik semmi, váratlan kiadások, olyan, mint az egész élet összeomlott volna. És akkor az ember túléli ezt is, akkor utána jön a harmadik rész, a csend. És akkor úgy jön, hogy úristen, minden eltűnt, semmi nem történik, de valójában a csend alatt történik a legnagyobb változás, a legnagyobb transformáció. Szóval a csend a jele annak, hogy már majdnem túl vagy az egész folyamaton. És velem ez számtalanszor megtörtént az életemben, ez a három, ez a tesztelés, hogy kaptam, jöttek a lehetőségek, és pontosan tudtam, hogy nem az az élet fog teremtődni általa, ha azt választom, hanem ott fogok maradni. És amikor az ember itt választ valami mást, akkor jön a következő szakasz, aztán a következő is. Ha valaki túléli a csendet, de én erre mindenkit nagyon biztatok, én erről rengeteg tartalmat gyártok, hogy a csend a legjobb hely, mert amíg hangos minden a felszín fölött, történik minden, addig az ember úgy szórakoztatva van, úgy az a tud mit kezdeni.
3: Igen.
2: De amikor elkezd elcsendesedni minden, és úgy tűnik, mint a semmi nem történne, akkor meg ugye megijedünk, hogy úristen, akkor ugye az is jön az
3: ember.
2: Igen. Az is jön az emberben, hogy úristen, már soha többé nem fog történni semmi, ugye, és akkor eldöntjük, hogy mindennek vége, de közben nem, hanem ez már a vihar előtti csend.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Edény Nikolettel, aki a Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzője. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége Erdélyi Nikolett, a Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzője. Ez nem lehet, hogy érezzük ezt a vihar előtti csendet, meg tudjuk is, hogy itt valami változásnak ágyazott meg a gondviselés, a sors, de tulajdonképpen mi tök gyávák vagyunk.
2: Szerintem nem vagyunk gyávák, hanem az történik velünk, hogy kondicionálva vagyunk. És a 95%-a annak, amit hiszünk magunkról, hogy kik vagyunk, az egy program. Az anyukád, meg apukád, meg a nagyanyád, meg a falu, ahol felnőttél, meg az ország, meg az évek. Most én ugye 86-ban születtem, úgyhogy az első 4 éve, sőt, még mondhatnám, hogy 95-ig kb. Így meg volt nekünk ágyazva mindenféle izgalmas energia. Meg ugye pluszban mondjuk én egy olyan korosztály vagyok, aki ugye ebben a kettőségben nőtt fel, no internet, internet. Tehát, hogy mind a kettőt ismerem. Szóval ezek mind hatnak ránk, és akkor azt, ezek alapján eldöntjük, hogy kik vagyunk, az emberek a választásaink alapján tekintenek ránk, kivetítik ránk akkor ugyanezt az energiát, hogy ezek vagyunk mi. És akkor ugye ez kettős dolog, mindenki azt hiszi rólam, hogy ez vagyok, és én is azt hiszem magamról, hogy ez vagyok, és valójában az emberek nem gyávák, az emberek nem félnek, sőt, nagyon is bátrak. Csak ez a rengeteg súly húz őket vissza, az, hogy elhitték, hogy ők ezek, hogy ők gyávák. Én ezért vagyok elképesztően lelkes, ugye 10 éve ismerkedtem meg az Access Consciousness eszközeivel, amiről a könyveimben is mesélek. Ezek egy végtelenül egyszerű szóbeli, verbális eszközök, amelyek segíthetnek abban, hogy elfelejtsd, hogy ki nem vagy, és felfedezd, hogy ki vagy valójában. És ez, amikor ez kinyílik, akkor aztán azért az emberek elkezdenek rájönni, és sokszor van egy online tagságom is, amilyen napi content, pont ezért, hogy az emberek benne maradjanak a flow-ban. Van 5 éves, meg van 80 éves. Én mindig ezt is szeretem az emberekben, ezt a magot elültetni, hogy 50 vagy, ez semmi. Hmm. Tehát, hogy ez nem.
1: Mindig csak most kezdődik el?
2: Én úgy érzem 40 évesen, hogy még csak most fog kezdődni a java, most jön a legjobb rész, mert már elfelejtettem a sok hülyeséget, amit 40 éves koromig hittem magam. Ugye az embernek addigra már van nagyon sok tapasztalata, és látja, hogy már szakított, már lehet, hogy elvált, már kirúgták, már felmondott, eltűnt a pénz, lett pénz, volt pénz, nincs pénz. Szóval kvázi minden megtörtént vele, és látja, hogy csak nem lett minden nagyon rossz, és akkor azért van egyfajta bizalma. És ez a bizalom, ez egy nagyon fontos építőköve a teremtéseinknek, hogyha megvan magam felé, meg a mindenség, vagy a gondviselés felé ez a bizalom, akkor azért az ember máshogy kezd el élni.
1: Egyébként nagyon fontos a bizalom kérdése, mert pont ez az érdekes, hogy a legtöbben, vagy nem a legtöbben, de nagyon sokan pont az ős bizalom elvesztése miatt szenvedünk. Uh-huh. És sem magunkban nem bízunk, sem másokban nem bízunk, és ezt az ős bizalmat viszonylag hamar elveszítjük.
2: Igen. Ugye többek között azért, mert azt látjuk, úgy vagyunk kondicionálva, hogy mondjuk a szüleink, mondjuk tegyük fel, együtt vannak, akár 10 éves korunkig, vagy lehet, hogy még mindig együtt vannak valakinek a szülei is, végig azt látják az emberek, hogy a bizalom az egy vak hit. Mondok egy nagyon egyszerű példát, amiben a legtöbben belesünk, hogy lesz egy párkapcsolatunk, és akkor mondjuk tegyük fel a másik félrelépet, de közben bennünk van egy mértéktelen csalódás, hogy de hát én bíztam benne, de hát én vakon hittem neked. És erre szoktam mondani, nem akarok csúnyákat mondani itt a műsorodban, de hogy ilyenkor olyan, mintha fenekünkbe helyeznénk a fejünket, azaz nem akarunk éberek lenni arra, hogy amúgy mi van. És én úgy szoktam megmutatni a bizalmat, ami félelmetes sokszor az embereknek, hogy a bizalom az nem valami, amit előre adunk, hanem a bizalom az abból fakad, hogy meglátjuk, hogy az emberek mit választanak, és hogy mit választanak, az csak azután tudhatom meg, hogy már választottak bármit is. És akkor az embert nem érheti csalódás, de ugye nekem is erről szólt az életem, meg a könyvekben is erről mesélek, hogy én mindig előre osztottam a bizalmat. Na és itt jön az, hogy mivel ezt hisszük, hogy a bizalom az egy vak hit, ezért kialakul bennünk a bizalomról ez a dolog, miközben a valódi bizalom az pont, hogy magunk felé kellene, hogy meglegyen, hogy bízunk saját magunkban, meg úgymond a gondviselésben, hogy minden sokkal jobban fog alakulni, mint hogy el tudjuk képzelni, de nincs meg ez a nézőpontunk, uh-huh. Nincs meg ez a bizalmunk, igen. Hanem mindenki másban akarunk bízni, de nem saját magunkban, meg a körülöttünk lévő univerzumban, és hát nekem ez elég hosszú folyamat volt, amíg erre így rádöbbentem magam, de ez sokféleképpen megmutatkozott. Párkapcsolat, nekem van egy vállalkozásom, és rengeteg ember dolgozott nálunk. dolgozunk az elmúlt 6-7 évben, és ott is mindig ez volt, hogy jött hozzánk valaki dolgozni, és teljes bizalmat szavaztam mindenkinek. És utána meg akkor pofára estem, mikor az embert hátba szúrják, vagy kiderül, hogy mégsem az van, mint amit én gondoltam, mert ugye ez is abból jön amúgy, hogy mivel magunkból indulunk ki, nem feltételeznénk a legtöbbször az emberekre, hogy tennének bármit is. Szóval itt sem az van, hogy elcseszettek vagyunk, hogy rosszak lennénk, hanem persze, hát neked nincs benne a világodban, hogy lopjál, vagy becsapjál valakit, vagy átverjél, vagy kibeszéld a háta mögött, mert te nem csinálnál ilyet. És akkor utána meg ott állunk, hogy de az emberek miért csinálnak ilyet? És ez, hogy a bizalom valójában egy éberség, hogy hajlandó vagy éber lenni, bízni magadban, hogy tudod, amit tudsz, és azért, ha meg szoktam kérdezni az embereket egy ilyen csalódás után, amikor előre osztottak bizalmat, hogy hát ennek a kapcsolatnak melyik pontján tudtad, hogy ez nem fog neked működni, akkor a legtöbben mondják, hogy hát a legelején.
3: A legelején.
2: Tehát ott vannak a red flag-ek, akik mindig. Uh-huh. Legyen szó egy munkai kapcsolatról, egy párkapcsolatról, egy baráti kapcsolatról, mindig ott vannak, és akkor nem bízunk magunkba. Ugye itt van ez is, hogy ott a red flag, hogy nem kéne ezzel a személlyel bármerre tovább menni. De nem baj, bízok benne, vakon, de nem bízok magamban, hogy ott van a jel, hogy nem véletlenül vannak ezek az érzetek a testben, amikor az embernek csak így jelez az egész rendszer, hogy nem arra kellene tovább menni. Úgyhogy ez a bizalom egy nagyon izgalmas dolog, erről szerintem
1: órákig. Igen. Hamarosan folytatódik beszélgetésünk a Dr. Jazzy-ben Edény Nikolettel, aki a Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzője. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatódik egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin, amelynek mai vendége Erdélyi Nikolett, a Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzője, és Access Consciousness facilitátor. A könyvek kapcsán is megjelent két olyan szó, ami nekem egyébként így kicsit ilyen, szóval mindig távol tartom magamat, és nem használom. Az egyik a tudatosság, a másik pedig az elengedés. És azért nem szeretem őket használni, mert szerintem össze-vissza használjuk. Ahogy éppen eszünkbe jut, olyan szövegkörnyezetbe rakjuk bele, és akkor ezzel még takarózunk is, hogy de hát akkor engedd el. Szerintem egyébként nagyon sokan mondják, hogy nem, hagyjál már ezzel, hogy engedjük el. Úgyse tudjuk el engedni, hiszen a test, a sejtjénk mindenre emlékeznek. Legfeljebb az érzéseket tudjuk átírni. Szóval, hogy mi a helyzet ezzel? Miért olyan fontos, hogy mégis esetleg egy új kontextusba helyezve, egy új értelmezésbe helyezve meg kell, hogy jelenjen az elengedés meg az önazonosság, tudatosság?
2: Az a klassz szerintem, hogy az elengedés az egyenlő a létezéssel. Tehát amikor te önmagad vagy, megengedésben vagy, te vagy a szikla a patakban, olvad a hó a hegytetőn, megindult az áramlat, bármilyen sebes legyen a víz, te nem válsz az áramlat részévé, te ott maradsz mereven. Ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha van benned egy végtelen megengedés, az bármi, ami jön feléd, azt magad mellett tovább engeded. A víz siklik tovább. A legtöbb embert elragadja az áramlat, mert fönnakad dolgokon. Nem itt kellene már tartanom? Nem kellett volna azt úgy mondanom. Francba, majd lembaj legközelebb jobban figyelek. Szóval az elengedés az nem csak arról szól, én ezt próbálom a saját elengedés tanfolyamaimon megmutatni az embereknek, hogy persze a legtöbb ember azért jön a tanfolyamra, hogy tudom, elveszítette az egyik szeretét, akár egy vállásszakítás, haláleset során, vagy a munkahelyét, vagy a gyerekkorát nem tudja elengedni, és érzi, hogy ez megakadályoz őt. A legtöbben ezért jönnek, mert egyszer valaki mondta egy tanfolyam végén, egy pasi, hogy Nikolett, ez a tanfolyam a megvilágosodásról szól. És persze nem a megvilágosodásról szól, de annyi felismerése lett közben. Mert az történik, hogy a legnagyobb akadályunk az elengedésnél az, hogy vagy ellenállásban vagyunk, vagy van egy akarás a világunkban, ragaszkodunk valamihez. Mindegyik esetben a kezünk meg van kötve. Nem vagyunk szabadok. És a legtöbb ember egy sztorival kapcsolatban akár kettő dolgot is csinál. Ragaszkodik is egyszerre, meg ellen is áll. Ha már az egyiket elengedtem, mondjuk már az ellenálláson túl van, de még mindig ragaszkodik a sztorihoz, akkor még mindig nincs a megengedés állapotában az elengedés, azaz az engedés állapotában, a keze még mindig meg van kötve. Abszolút egyetértek, nekem mindig ez volt a vesszőparipám, hogy ne használjuk már ezt az elengedést, hogy annyira frusztráló, amikor valaki jön és mondja, hogy engedd már el, oké, köszi. És azt is elmondott, hogy hogyan, mert olyan okos mindenki, de... És akkor erre szoktam én viccesen mondani, hogy itt vagyok, én majd én elmondom, hogy kell elengedni. De nem azért, mert én okos lennék, hanem nagyon egyszerű egyébként elengedni. Az ember elkezdi magát megfigyelni, hogy mennyire ragaszkodik egy gondolathoz, egy érzéshez, egy bármihez. És ugye a testünk az meg alkalmazkodik ezekhez, és hát a legtöbb dolgot energetikailag a testünkbe elraktározzuk, tehát hogyha te már úgy mondod, azt hiszed, hogy túl vagy rajta, a test azért még mindig emlékszik.
1: Jelzi, igen.
2: Abszolút. De a testből is el lehet ezeket engedni, szóval rengeteg módja van ennek már manapság, amik mindenféle módszerek, energetikai testkezelések, nem is hívnám testkezelésnek, ilyen processznek, ami segít a testnek ezeket elengedni, hogy újra be a relaxált állapotba lehessen. És végül is a célja az elengedésnek az lenne, hogy maga a test és maga a lény is eljusson ennek a relaxáltságnak a végtelen terébe, ahol bármi jön, akkor nem kell belekapaszkodnia, hanem kiső megfigyelője lesz egy érzésnek, vagy egy gondolatnak. Mert ugye mit csinálunk, azt mondjuk, hogy szomorú vagyok, azonosítom magam az érzéssel. De ha kiveszed a vagyokot, hogy én vagyok, akkor mi marad? Csak annyi, hogy szomorú, és rájössz arra, hogy a szomorúság ez csak egy energia, csak egy érzés, csak egy gond, valami ott megjelenik a térben, és hát annyira éberek vagyunk, és ilyenkor megjelenik ez az érzés a térben, belekapaszkodunk, és már is azonosulunk vele, úgyhogy nagyon könnyű elengedni, mert végül is napjában mindenki több

0: belekerül ebbe a flowba. És akkor van az biztos, te veled is egy csomószor meg a hallgatókkal megtörtént, hogy azt érzed, hogy ez az egész nap egy magic volt, egy varázslat.
1: Igen.
0: Hogy minden jobban alakult, mint hogy el tudtam képzelni. Na, azok a napok, amikor valami csoda folytán belekerülünk a magicünkbe, a megengedésbe.
1: Nem, ez egy kicsit olyan, mint a flow elmélet, ugye a Csíkszentmihályinál, nem?
0: Abszolút. Szerintem ez egy és ugyanaz. Szóval én úgy hiszem, hogy nincs új a nap alatt, hívhatjuk ezt. Az Access Consciousness megengedésnek hívja, allowance. A Sedona módszer, ez is egy amerikai módszerű releasingnek hívja, vagy lettingónak, az az elengedésnek. Igen, ő pedig flownak hívja, de valahol ez ugyanaz, ahol az egész világgal megengedésben vagy, és akkor innen át tudunk menni a tudatosság szóra, mert Gary Douglasnek, aki az Access-t alapította, ő szokta azt mondani, hogy a tudatosság fogalma az az, hogy a tudatosság mindent magába foglal, és nem ítél meg semmit. Azaz minden benne van, a jó, a rossz, a csúnya, a szép, a csodálatos, és nincs olyan nézőpontja, nem ítéli meg, csak van, ott van. Azt hiszem, hogy a megengedés, elengedés, meg a tudatosság az valahol egy és ugyanaz.
1: Hogyne.
0: Tehát akárhonnan indulunk, mindig ugyanoda érünk el egy pontra, és talán még nagyon szívesen elmesélnék egy nagyon fantasztikus dolgot, amit évekkel ezelőtt fedeztem fel. Egy tanfolyamomon játszottunk azzal, hogy egy hölgy mondta, hogy nagyon-nagyon dühös, mert a gyereke csinált valamit, és egyszerűen nem tud ezen a dühén túljutni, és annyira intenzív, hogy ezért jött el a tanfolyamra. És azt játszottuk, hogy képzelj el a dühét, mint egy gömböt, és álljon ki a gömbnek a szélére, és lépjen bele abba az érzésbe, mint hogyha bemenne az érzés belsejébe. És kezdjen el elindulni az érzés magjába, az érzés középpontja, de ne siessen, csak szépen lassan. És hogy elkezdesz távolodni, mondjuk hozz ide te is egy érzés, akár a félelem, dű, vagy valami, ami az emberbe ott szokott lenni. Mondjuk a félelem az sok gyakran megjelenik az embereknél, szerintem akár pénzpara, vagy ilyesmi formájában. És hogy elkezdesz elindulni az érzés középpontja, mondjuk legyen a félelem, félsz a pénztől. És hogy elindulsz, oké, csak hagynád-e, hogy az a félelem, az a hangzavar, az a minden, az ott érzékelt, hogy már így magad mögött hagyod az érzés szélénél, és csak egyre mész, lebegsz akár, vagy úszol, teljesen mindegy, mit képzelsz a magad, és csak szépen lassan képzeld el azt, mint hogyha engednéd le magad az érzés magjába. Csak egyre mélyebbre, egyre mélyebbre, egyre mélyebbre. És akkor az emberek elkezdik érezni, hogy nem is olyan intenzív. Oké, megyek még lejjebb az érzés magjába. És már látom, egyre közelebb van az a mag. Most már minden hang, kép, hangzavar, ami volt ezzel a dologgal kapcsolatban, az érzéssel kapcsolatban, azt magam mögött hagytam, és akkor csak engedd be magad oda az érzés magjához, és csak ülj le oda egy pillanatra.
1: Hamarosan folytatódik egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Erdélyi Nikolett, Access Consciousness facilitátor. A Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában címkötetek szerzője.
2: Jazzy. Jazz.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége Erdélyi Nikolett, a Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzője. A témánk többek között a tudatosság.
2: Látod, hogy megérkezel, ez egy nagyon rövid gyakorlat alatt milyen érzések keletkeztek benned például?
1: Bennem például nyugalom és könnyedség.
2: Ez azért van, mert valójában egyetlen egy érzésünk van, az a béke érzése. Te, mint lény, neked az a... És most nem pszichológiáról beszélek, az egy másik dolog, tehát hogy most csak a tudatosságról, hogy te valójában, amikor önmagad vagy, ez a békesség vagy, ez a csend, ez a relaxáltság, ez a nyugalom. És innen tudsz menni, teremteni az életed. Az összes többi érzés, én mindig mondom mindenkinek, hogy a boldogság az nem egy érzés, az a lényed tere. Az te vagy. Az öröm az a lényed tere, a hála az a lényed tere. Amikor te önmagad vagy, akkor ezeket mind megtestesíted, és amikor ebben a flowban vagy, és az egész napod csodás, akkor azért van, mert örömteli vagy, mert van benned hála, van benned hála az élet iránt, a múltad iránt, és akár bárki iránt, még az ellenségeid iránt is tudsz olyankor hálát érezni, és szerintem csak úgy vagy vele, hogy valaki csípjen meg, hogy ez az én napom. És amikor az ember erre elkezd rájönni, akkor utána már az érzéseit máshogy kezdi kezelni, mert jön egy fura energia, reggel felkezd, és rád ültek az elefántok, akkor már nem feltételezett, hogy ez a te érzésed, hanem mire vagyok éber? Kinek az érzése ez? Mert nem az érzéseink vagyunk, tehát valójában nekünk lényként amúgy nincsenek érzéseink, a testünk érez, hanem ezek energiák, gondolatok, amiket nem tudom, lecsatornázunk, vagy ami megjelenik a világunkban. És aztán én innen szoktam megközelíteni a tudatosságot is, meg az elengedést, hogy ez szerintem egy nagyon más dolog, mint amit beszélünk róla, és tökre igazad van szerintem, mert ezek terhelt szavak, mert ugye mit mondanak, ha vegán vagy, az tudatos táplálkozás, ha nem eszel glutént, akkor vagy, tehát hogy annyi mindenre mondják, hogy az tudatos, emiatt már az emberekben ez egy ilyen zavart okoz, és akkor
1: inkább leválasztják magukat erről.
2: Igen.
1: Egyébként azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy nem lehet, hogy az is akadályoz minket nagyon, hogy igazságtalannak érezzük mindazt, ami megtörténik velünk, és nem jó. És azt szeretnénk, ha lenne erre egy tanunk, aki elmondja, hogy igen, te ezt nem érdemelted meg. Szóval, hogy nagyon gyermeki létezésben vagyunk, egész felnőtt életünkben is, pontosan emiatt, vagy lehet, hogy emiatt sem tudunk tovább lépni ebből a sebzettségből, ebből a miért velem történt megállapotból.
2: Igen, őszintén én ilyen 30 éves koromig ebben az áldozati szerepben voltam. Ez a legtöbbször ugye abból jön, hogy egyrészt látjuk ezt a világban, hogy sokan így tudnak boldogulni az életben, hogy akkor belekerülnek ebbe az áldozati szerepbe. Nekem rengeteg ilyen példa volt gyerekkoromtól, egészen 30 éves koromig. Egyrészt a szüleimnél is az volt, hogy nekem elváltak a szüleim, én az édesapámmal maradtam. Mert annyira sajnáltam őt, annyira ki volt, amikor elhagyta őt az édesanyám. Nem ok nélkül egyébként, így felnőtt fejjel most már látom. Persze akkor anyukámra haragudtam, hogy micsoda rossz ember, hogy itt kilép ebből a kapcsolatból. Most már én is kiléptem volna a helyében, de akkor gyerekként ráhangolódtam az édesapámra, és végtelen sajnálat volt bennem felé. És akkor felnőtt koromban egyszer csak azon kaptam magam, hogy én mindennek az áldozata vagyok. Gyerekkoromnak, annak, hogy ebbe az országba születtem, vagy ezer másiknak is. Hát 30 elmúltam, amikor, hát szerintem már 33 is, amikor elváltam, és a válás utáni időszakban 2 évig eltűntem a világ elől. Tehát tettem a dolgom a háttérben, akkor kezdtem el ezeket a videókat készíteni, először a vállásomról meséltem, hogy próbálok ezen túlesni, de a barátaimmal se találkoztam, a családommal is, minimálisat. És otthon ültem, és kerestem az életértelmét, meg igyekeztem saját magamat megváltoztatni. Voltak pokoli időszakok, voltak kevésbé pokoli időszakok, és körülbelül 6 hónappal a válásom után kezdtem el meglátni, hogy én mit műveltem a házasságomban, és föl kellett hívnom a volt férjemet, és bocsánatot kérni tőle, hogy én nem tudom, hogy te hogy bírtál engem elviselni. Tehát ott volt bennem az elvárás, hogy ő mentse meg, oldja meg az életem, minden miatta történt velem, mert ugye ő amerikai volt, és akkor elköltöztem San Franciscóba, és akkor miatta oda költöztem, itt feladtam mindent. Nem tartott a pisztolyt a fejemhez, hogy költözzek el Amerikába. Én akartam oda menni, ezt én magam is választottam. Nem kötelezett rá senki. És hát ezek őszintén, ez nagyon nagy sebezhetőség kell, hogy az ember megmerje ezt látni. Viszont azt látom, ha valaki hajlandó eljutni ide, hogy nem azt mondja, hogy ez csak úgy Tehát, hogy én mindig mondom, hogy a dolgok nem csak úgy megtörténnek velünk. Mm-hmm. Tehát ez nagyon cuki.
1: Folyamatosan dolog, választunk, igen.
2: Folyamatosan választunk, és a választásunk összessége az életünk. És szoktam úgy is mondani, hogy az egy szuper hír, hogy a dolgok nem csak úgy megtörténnek velünk, és valakinek ez egy rossz hír, hogy a dolgok nem csak úgy megtörténnek velünk. Szóval vállalnunk kell a felelősséget, úgymond a saját választásainkért. De ha valaki áttöri ezt a falat, akkor utána az élete soha többé nem lesz olyan, mint előtte, mert soha többé nem fogja magának megengedni, hogy lemenjen ezen az úton, ahol ő saját magát egy áldozati szerepbe beleengedi.
1: Vagy... Igen. Azonnal folytatjuk beszélgetésünket Edi Nicolettel itt a Dr. Jazzy-ben. Nicolette Access Consciousness facilitátor, és a Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzője.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Erdélyi Nikolettel. A Mi az az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában című kötetek szerzőjével. Volt most egy szó, amit többször is használtál, és ez nagyon megérint engem. Azt mondod, hogy ébernek lenni valamire. Ugye az éberség egyébként számomra egy nagyon pozitív szó, de nem szoktam így használni a mindennapi dolgaimban. Te pedig a hétköznapi dolgokra vetíted ki az éberséget. És az jutott eszembe, hogy amikor így nagyon magam alatt vagyok, vagy nagyon szeretném magamat kirántani egy helyzetből, akkor mindig azt csinálom, hogy mondjuk megyek az utcán, és akkor azt mondom magamnak, hogy a jelenben vagyok, jelen vagyok. Nem tudom, hogy ezt valahol olvashattam, vagy nekem állt össze ez a két mondat, mert ilyenkor mindig az a célom, hogy ne kezdjek el valahogy így hátrafelé menni. Egy idő után érzem azt is, hogy mintha megkönnyebbülne egy picit a testem. De ennél azért több kell, mint hogy az ember mondogatja magának, hogy a jelenben van.
2: Egyébként jelen lenni nagyon könnyű. Nem jelen lenni, az nehéz. Mert nekünk az a természetes, hogy mi jelen legyünk. Az nekünk nagyon sok munka fenntartani azt az illúziót, hogy mindentől és mindenkitől el vagyunk választva. A legtöbb ember nem is tudja, hogy azért rohadt fáradt a nap végén. Mert egész nap abban a térben van, hogy fenn kell tartani azt az illúziót, hogy ő mindentől és mindenkitől el van választva. Mi nem a természetes állapotunkban létezünk a nap 24 órájában, pont ellenkezőleg. Azért vagynak ki az emberek, azért nem érzik magukat boldognak is. Nekem ez volt a nagy küldetésem, úgy érzem, a kezdetektől fogva, hogy úgy visszaadjam a lehetőségek érzetét, hogy mutassak egy másik nézőpontot, hogy még akkor sem valaki azt hiszi, hogy most vége az életének, és itt a világ vége, megmutatni, hogy nem feltétlenül. És persze mondogatni azt, hogy jelen vagyok, van akinek ennyi, és már ott is van, és jelen van, de egyébként rengeteg nagyon egyszerű technika van erre.
1: Egyet mondanál?
2: Igen, nagyon szívesen.
1: Mától alkalmazom.
2: Jó. Nagyon-nagyon egyszerű. Szóval az elképzelés az az, hogy mi nem lelkek vagyunk, hanem végtelen lények. Az, hogy valaki egy végtelen lény, azt nem tudja az elme felfogni, mert nem érti, nem tudja értelmezni a végtelent. Igen. Tehát mindenkinek az lesz a végtelen, amit hallott vagy látott, mondjuk nem tudom, a galaxisokról, és akkor ha sokat olvasott erről, akkor lehet egy kicsit nagyobbat gondol, ha nem, akkor kisebbet. De azt kell tudni, hogy mi mindenhol ott vagyunk, nem vagyunk elszeparálva egymástól, a teretben mindenki és minden benne van, viszont a legtöbben megpróbálunk kicsik lenni. Tudok mondani erre nagyon hétköznapi példákat. Biztos jártak úgy már a hallgatók, hogy szerelmesek lettek, és valaki nagyon jelentőségteli lett. Ugye ezt így is szokták mondani angolul, hogy significant other, hogy a jelentőségteli másik. Ahhoz, hogy valaki nagyon jelentőségteli legyen, és ugye az ember mondjuk, tegyük fel, ez egy ilyen beteljesületlen sztori, tínédzser korában csak volt ilyen mindenkivel, neked ahhoz nagyon kicsire össze kell húzódnod, hogy az a személy nagyobb lehessen, mint te. Szóval amikor valami nagyon jelentőségteli, nagyon parázol a pénztől, akkor azt a kérdést kell feltenned magadnak, hogy mekkora térnek kell lennem, hogy ez ne legyen hatással rám. Ha te igazán önmagad lennél, semmi nem hatna rád. Persze ott van, oké, az lenne benned, hogy ez a dolognak a vansága, és csak engednéd tovább, és kérdések lennének a világodban, hogy ezt akarom választani, ez teremti nekem a legtöbbet, és a legtöbben nem időznénk el teljesen felesleges cuccokban, nem lennénk vakon az életünkben, mert hajlandóak lennénk éberek lenni arra, ami valójában van, és visszatérve egy szóra az éberséghez is, mert ez a valóság az intuíció szót használja. De hát ha megkérdezem bárkitől, hogy hányszor voltam mondjuk intuitív az elmúlt egy hétben, akkor mondják, hogy 10-szer. Oké, hányszor voltál éber az elmúlt egy hétben? Mindig. Mindig éber vagy, ez nem csak néha megtörténik veled, folyamatosan tudod, hogy mi történik körülötted, az energia hangosabb, mint a szavak, tehát nem szavakkal kommunikálunk elsősorban, az elsődleges nyelvünk az energia. És aztán, mivel nagyon jelentőségterivé teszünk minden, és mindent felhatalmasodik körülöttünk, van egy nagyon jó gyakorlat, ami csak annyit tesz, hogy képzeld el azt, hogy most itt vagy, a testedben, kezd el az energiádat bevinni a testedbe, vidd el a lábujjadig, a fejed búbjáig, csak először az energiáddal, a lényeddel járt körbe a belül a tested. Nem tudom, menj el az összes szervedhez, a legkisebb hajszálerethez, mindenhová. Kicsit szeretgesd meg magad, mert ezt ritkán szoktuk. Úgy legyél jelen. És hogyha ez megvan, akkor kezd el leengedni a falaidat, minden falunk, ami gondolkodás, ha gondolkodunk, akkor falakat rakunk magunk köré, nézőpontjaink, ítéleteink, félünk sebezhetőek lenni egy fal, jaj, nehogy bántsanak még egy fal, és kvázi bebörtönözzük saját magunkat. És ezeket a falakat, ha elkezdjük napi szinten gyakorolni, ezeket a falakat leengedjük, de tényleg csak ennyit kell kérni, hogy oké, falak le, falak le, falak le, mindenhol védekezem, félek, falak le, falak le. Ha érzed, hogy kezd tágulni a tér, akkor utána kezd el megkeresni a külső határaidat. De ne a tested külső határait, hanem a lényed külső határait. És akkor rájössz, hogy olyan nincs lényednek külső határa. És akkor, mint egy ilyen ragyogó napsütés, 360 fokban, mint egy ilyen kis gömb, el tudsz kezdeni elindulni kifelé. És akkor menjünk el ennek a stúdiónak a négy sarkáig, energetikailag. Oké, akkor legyünk nagyobb, mint ez a kerület. Nagyobb, mint Magyarország, és csak érzékelt, hogy minden a teredben van, minden falu, minden város, minden folyó, minden patak, minden madárka, és hogy mész tovább, akkor legyen nagyobb, mint ez a bolygó. Akkor menj tovább, csak engedd az energiád, hogy, és látod, megint kezd jönni a békesség érzése, elkezdesz megnyugodni. És akkor most kezdj el, legyél nagyobb, mint ez a tejútrendszer, menj el a nap mögé, és menj el olyan messzire, amilyen messzire csak tudsz. Csak terjedj ki végtelenre. Annyira könnyűek ezek. Tehát, hogy nekünk sokkal nehezebb nem önmagunknak lenni. Ez nagyon sok munka. És pont ezért is írtam a második könyvet, ugye, hogy hogyan működik az élet valójában. Őszintén azt a címet akartam neki adni, hogy hogyan működik az univerzum, de mondom, akkor senki nem vette volna meg. És akkor ez egy ilyen kis kecsi cím. De ebbe pont erről van szó, hogy az élet működik, mi működünk, fantasztikusak vagyunk, kivétel nélkül mindenki ettől egyik, csak egyszerűen fordítva ülünk a lovon. Olyan, mint a visszafelé akarnánk, tehát behúzott fékekkel próbálunk fölvenni a hegytetőre, és azt hiszük, hogy valami baj van velünk, de közben semmi baj nincs velünk, mindenki képes bármire. Amikor erre rájöttem, hogy egy végtelen lénynél nem lehet senki nagyobb, tehát nincsenek szintek, és eldöntjük mindenkire, hogy mindenki nagyszerűbb, mint mi. Mindenki fantasztikusabb, mint mi. És amikor elkezdesz erre rájönni, hogy mi van, ha nem, én sem vagyok nagyszerűbb, mint a többiek, de senki nem nagyszerűbb, mint én, akkor elkezded nem lealacsonyítani magad állandóan, összehúzni magad, és talán ezt hagynám itt a hallgatóknak, hogy figyeljék meg, amikor kisebbé teszik magukat, mint egy szituáció, mint egy másik személy. És ott nincs semmi dolga, csak terjedjen ki végtelenre. Mekkorának kell lennem, mekkorára kell kiterjednem, hogy ez ne hasson rám.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Erdély Nikolett, a Mi az élet, ami élni akar benned, és a Hogyan működik az élet valójában, mi van, ha nem megérteni kell az életet, hanem követni az energiát című kötetek szerzője. Nagyon köszönöm, hogy találkozhattunk, és remélem, hogy lesz még alkalmunk.
2: Én is nagyon, és köszönöm szépen ezt a mai alkalmat.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Good evening, ladies and gentlemen. Please welcome on the stage the world's largest show, the very famous Captain Nemo and

0: saxophone. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Koncertekkel és sportprogramokkal ünnepelték az uniós csatlakozási fordulóját Budapesten. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Koncertekkel és sportprogramokkal ünnepelték az uniós csatlakozás évfordulóját Budapesten. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a teneriffei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebészt. Szervusz, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz Edina, üdvözlöm a hallgatóságot.
1: A napot, a napfényt nagyon szeretjük, szerencsére van is részünk benne. Azonban a napsugárzás és a szemünk védelme az mindenképpen összefügg. De hogyan?
2: Igen, a napsugárzásnál elsődlegesen hajlamosak vagyunk csak arra gondolni, hogy egy látható fénytartomány és annak a különböző hatásai. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy van egy láthatatlan tartománya is a fénynek, ez az ultraibolya sugárzás, vagy UV sugárzás. Ez a 400 nanométer alatti tartományba tartozik, és ennek ABC altípusát különböztetjük meg, így az egészség szempontjából, és az, ami a Föld felszínére ér, a B és az A a fontos. Ez 280 nanométertől 315-ig ez az UVB, és a 315-től a 400 nanométer hullámhosszig az UVA sugárzás. Itt a két különböző hullámhossz máshogyan éri el a szöveteket, és máshogy tud behatolni a szövetekbe. Tehát míg az UVA sugárzás az nagyon mélyen tud hatolni, tehát a szemen belül el tudja érni a legbelső retina rétegét is, addig az UVB sugárzás az a felszíni rétegeket, illetve a szemlencséig terjed legfeljebb. Viszont más a hatása a két hullámhossznak, tehát az UVA sugárzás az döntően egy közvetett hatással károsítja a sejteket, tehát egy úgynevezett oxidatív stresszet okoz, szabad oxigén gyökök szabadulnak fel ilyenkor a szervezetben, amelyek aztán károsító hatással vannak a DNS-re, a fehérjékre. Az UVB sugárzás az pedig egy erősebb, intenzívebb sugárzás, ami direkt módon károsítja a sejtmagban található DNS struktúrát, és ezáltal aztán vezethet mutációkhoz.
1: Most az jutott eszembe, hogy gyerekkorunkban erre nem gondoltunk, nem gondoltak a szüleink sem. Tehát, hogy mire mondjuk elérjük a felnőtt kort, és így egyáltalán elkezdünk ezzel foglalkozni, addig már milyen sok UVA és UVB fény érhette a szemünket?
2: Igen, valóban. Tehát az UV sugárzásnál fontos elkülöníteni azt is, vagy megjegyezni azt is, hogy az is számít, hogy az UV sugárzás mennyi ideig érte az adott sejtet. Tehát egyrészt lehet egy közvetett, direkt, erőteljesebb hatása a sejtekre, ami sejtpusztuláshoz vezethet, de lehet egy olyan lassú hatása is ez az oxidatív stressz által, ami akkumulálódik, és az évek során felgyűl, úgymond a káros negatív hatása. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni.
1: Ez összeadódik, úgy, mint a bőrnél?
2: Így van, valóban összeadódhat ez a negatív hatás az évek során. Még visszakanyarodva egy pillanatra az UV sugárzásra, itt fontos azt is elkülöníteni, hogy nagyon sok paramétertől függ az UV sugárzás mértéke. És habár próbálták ezt, van egy meghatározott dózis, ami káros a szervezetre, de ezt a valós életben nagyon nehezen lehet standard körülmények közé szorítani, hogy úgy mondjam, vagy hogy megmondani, hogy akkor, ha 5 percet itt vagy ott tartózkodok napon, pontosan mekkora hatás ér. Ugyanis egyrészt függ attól, hogy pontosan hol helyezkedünk el az égövön, tehát hogy mondjuk egy csendes óceáni szigeten, vagy például Finnországban kicsit másabb az UV sugárzás mértéke. Igaz, hogy ez nagyjából olyan 5%-on belüli, meglepő módon csak ennyi. Sokkal magasabb a különbség a tengerszint től függően, tehát minden 1000 méternél viszont ott már 5%-onként változik, tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki a Hortobágyon vagy a Mont Blancon, tehát az már 20-25% szintkülönbség vagy hatáskülönbség is lehet UV-sugárzásban. Tehát ezt is figyelembe kell venni. A másik pedig számít az is, hogy ez a sugárzás hogyan éri a szemet. Tehát általában ugye azt tudjuk, vagy azt többször hallottuk, hogy napon tartózkodni 11 és 4 óra között nem javasolt, ugyanis ekkor van legmagasabban a nap, ekkor éri a legnagyobb sugárzás a testünket, a bőrfelületünket. Azonban a szemnél ez egy kicsit máshogy van, és egy is egyszerű, ha belegondolunk, hogy a szemünk az nem felfele az ég fele tekint, hanem visszintesen, ezért sokkal károsabb és nagyobb dózist tud kapni a szemünk, hogyha álló vagy ülő helyzetben vagyunk, amikor a napállása alacsony, tehát a délelőtti vagy délutáni órákban, ugyanis ekkor merőlegesen esik a fény a szemre. És ahogy emelkedik a nap, erre egyébként tanulmányok is voltak, amelyek kimutatták, hogy körülbelül olyan 10 óra magasságát, a Magyarországon például olyan 10 óra magasságától már a szemöldök ívünk az véd annyit, hogy a napsugarait valamilyen szinten már kiküszöböli. Tehát mert ugye a szemünk a szemgödörben tartózkodik, tehát egy picit a koponya és a szemöldök ív véd minket, mindegy kalap.
1: Ez pont fordítva van, mint a bőrnél.
2: Így van, tehát mondhatni, hogy igen, fordítva van, mint a bőrnél, és emiatt fontos arra figyelnünk, hogy egy reggeli horgászásnál, vagy egy délutáni sétálnál is figyeljünk a szemünk védelmére.
1: Nagyon is, ez egy új szempont. Folytatjuk még a beszélgetést, szó lesz még az UV-sugárzásról és a szemünk védelméről is. Jövünk vissza, vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Az UV-sugárzásról beszélünk, ugye A és B is van, elmondtad az előbb a kettő közötti különbséget. Mi az, amire még a tavaszi, őszi időszakban, nem csak a nyáriban, sőt, hát lehet, hogy télen is érdemes figyelni?
2: Valóban, az év minden szakaszában érdemes erre figyelni, ugyanis nem csak a direkt UV-sugárzás, hanem a tükröződő UV-fény is ugyanolyan ártalmas tud lenni. Például míg mondjuk egy füves, egy parkban a tükröződés mértéke ez egy körülbelül 5% körüli, addig, hogyha ez egy homokos parton történik, akkor az már 15, akár 20% is lehet. A vízfelület pedig 20-25%-kal is vissza tudja várni az UV-sugárzást, tehát el tudjuk képzelni, hogy egy homokos tengerparton ülve, vagy Balaton partján egy jóval nagyobb UV-sugárzás ér, mint amennyivel úgy elsődlegesen számolnánk, és a hófette táj, a jeges környezet az végképp nagy mértékben tudja visszatükrözni az UV-sugárzást. Itt 80-85%-os visszaverődésről beszélünk, szóval ez az egyik legnagyobb mértékű UV visszaverődés, ami így a természetes környezetben pluszba tud érni, olyannyira, hogy erről egy kórképet is elneveztek, amit hóvakságnak hívunk, ami akár egy pár perces kintartózkodás, havastájon való kintartózkodás, egy magasabb hegyen, egy nagyon erőteljes UV-sugárzás alatt azért káros hatással tud lenni a bőrünkre, szemünkre.
1: Tartósan? Attól függ?
2: Attól függ, tehát hogy vannak olyan hatások, amelyek rövidtávú és súlyosabbak lehetnek, viszont helyre jönnek, és vannak olyanok, amelyek maradandóak is lehetnek.
1: Aha. Tulajdonképpen pont úgy kell viszonyulni a szemünkhöz, mint a bőrünkhöz. Hát jó esetben már aki a bőrét védi, én mondjuk igen. Tehát, hogy 50 faktoros fényvédővel kell magunkat keríteni, mert télen-nyáron. Hát ugyanígy kell akkor a szemünket is védeni télen-nyáron.
2: Így van, igen, ezt kellene, és ugye ezt úgy tudjuk megoldani, hogy napszemüveget hordunk, ez a legegyszerűbb formája. Emellett a kalap viselése is indokolt, és mindjárt választ kapunk arra is, hogy miért érdemes akár a kettőt kombinálni. Tehát a napszemüvegnél fontos azt figyelembe venni, hogy hogyan válasszunk napszemüveget, talán ez a kérdés. Az Európai Unióban egy kicsit egyszerűbb a helyzet, ugyanis itt vannak olyan kidolgozott szabványok, amelyek érvényesek a napszemüvegre. Elsődlegesen ugye a lencse anyagára, hogy ez védjen UV 400 nanométer hullámhosszig, de egyéb paramétereket is figyelembe vesznek, hogy ne legyenek olyan nehéz fémek benne, olyan káros anyagok, olyan műanyagok, ami irritálhatja, vagy káros hatással lehet a bőrre, vagy nem, hogyha leesik, nem törik szilánkosra, úgy, hogy megsérüljünk. Tehát több szempontot vesznek figyelembe ezek a szabványok. Ez a szemüvegen, a szemüveg szárán szokott általában feltüntetve lenni, és egy CE jelzéssel van ez ellátva. Ez a Conformité Européenne szabványt jelenti franciául, amit hogyha megtalálunk, akkor biztosak lehetünk afelől, hogy az UV védelem is biztosított, tehát nem feltétlenül kell rá legyen írva az, hogy UV 400, ezt is láthatjuk, illetve amit még láthatunk a napszemüvegeken, az a kategóriája a sötétség a lencsének, ami másabb, mint az UV védelme. Tehát az, hogy mennyire sötét a napszemüveg lencsé, azt 0-tól 4-ig szokták kategorizálni, ahol a 4 a legsötétebb. Ez nem is alkalmas vezetésre, tehát ezt fontos megjegyezni, hogy ezekkel nem szabad autót vezetni, és általában a hétköznapi használatnál a 3-as a legelterjedtebb. Hogyha valakinek ez túl erős, akkor nyilván lehet egy enyhébbet viselni. Másik dolog, amit figyelembe kell venni, hogy ez a CE szabvány például azért megtévesztő lehet, mert a kínai napszemüvegeken is egy hasonló CE jelzést is láthatunk, ami a China Exportot jelöli, Hát annyi a különbség, hogy de lehet az a legegyszerűbb, ha a Google-on rákeresünk erre a CE-re. Az európainál egy picit távolabb van, tehát a C-nek az ívét, ha meghosszabbítjuk és O betűvé alakítjuk, akkor az pont metzi az E betűt. A kínainál ott nagyon zsúfoltan van egymás mellett, tehát átmetszeni egymást, tehát azért így nehéz lehet bizonyos esetekben elkülöníteni, de közszabályként azért azt megjegyezhetjük, hogy az optikákban, hivatalos üzletekben árult napszemüvegek 99%-a bevizsgált és korrekt védelmet biztosító napszemüveg. Uh-huh. Tehát inkább a vásárokba út mentén találkozhatunk ilyen kínai napszemüvegekkel, amelyek nyilván lehetnek hasonlóan jók, de hogy érdemes akkor ezeket bevizsgáltatni. Legtöbb optikában van egy ilyen UV 400 mérő, és akkor meg lehet nézni, hogy legalább UV védelmet biztosít. Mert ugye az UV védelmet egyébként a lencsének az anyaga adja, tehát nem a színezése. A színezés az pedig lehet az anyagában is, meg lehet egy felszíni színezés is, de ugyanakkor az is fontos, amit beszéltünk a tükröződésről, hogy a napszemüvegnek a hátsó felszínén legyen egy tükröződés visszaverő réteg, ugyanis a visszaverő UV-sugárzás a szemlencsének, a napszemüveg lencsének a belső felén, ha visszaverődik, akkor pont, hogy a szemünkbe juttatja a fényt.
1: Hát és ezt hogyan tudjuk ellenőrizni?
2: Hát ezt igazándiból a tanúsítványok, ami a napszemüveggel jár, azoknál van leírva, hogy akkor van-e rajta ilyen napszemüveg, de ezt így szabad szemmel így nem lehet. Lehet következtetni bizonyos ilyen zöldes vagy kékes csillogásból, ami a felszínén van. A hátsó felszínén, tehát a szem felőli oldalán, de ugye ez nem feltétlenül.
1: És ha olyan, akkor az...
2: Az akkor jó.
1: Az akkor jelenti, jó.
2: Hogy jó. Igen.
1: Na, végignézem otthon a napszemüvegeimet. Jövünk vissza, vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész, az UV-fény hatásairól beszélgetünk, meg a védelemről, ami ugye hát első körben a napszemüveg, bár említetted a kalapot is, nem, meg azt is mondtad, hogy majd elmondod, hogy hogy függ össze a kettő, úgyhogy erre visszatérünk. De közben nekem még szöget ütött a fejembe az autóvezetés, hogy az ablakon beáramló fény, az mennyiben jelent veszélyt a szemünkre, akár autóban, akár, nem tudom, most itt a stúdióban, itt van mellettünk az ablak.
2: Így van, az ablak az nyújt valamilyen fokú védelmet, tehát az UV-sugárzásnak egy része az, vagy jelentős része az megszűrődik a természetes ablaküvegen keresztül. Ezt láthatjuk is, hogy léteznek olyan szemüvegek, amelyek UV-re sötétednek például, és azok autóban ülve nem fognak besötétedni. Tehát ezáltal lehet azt látni, hogy valóban jól véd a sima ablaküveg is.
1: Aha.
2: Visszatérve még az előző kérdésre, a kalapra, azt is érdemes megemlíteni, hogy napszemüvegeknél fontos a szemüvegnek az alakja is. Tehát napszemüvegnél általában egy valamivel nagyobb méretű lencsét és keretet érdemes választani, mint egy dioptriás szemüvegnél. Tehát fontos az, hogy a szemöldök ívre feljöjjön, az arc csontig akár oldalt és alul eléggé szélesen fedje a szemet, és valamilyen szinten simuljon az arc felszínhez, tehát most ennek lehet egy íve is, de mindenkinek az arcától is, meg a szemgödörtől is függ, hogy ez pontosan hogy néz ki, de az a lényeg, hogy minél jobban feszüljön, vagy simuljon valamilyen szinten rá az arcra, pont amiatt, mert az oldalról, meg a visszatükröződő UV-sugárzásokat is, hogy védeni kell.
1: De akkor itt nem feltétlenül érdemes, sőt nem érdemes divat szempontokat figyelembe venni.
2: Így van, és néha, tehát ilyen szempontból nem minden esetben garancia az, hogy egy designer szemüveg és UV-400 védő, mert lehet, hogy olyan a dizájnja, olyan a divat.
1: Mi mondjuk ilyen nagyon kicsike, igen, például.
2: Ami igen, ilyen, olyan szempontból nem tökéletesen véd, tehát hogyha pont szemből irányítanánk azt az UV-fényt, csak akkor igen, aha, megfelelne, de mondjuk egyéb szempontból nem, és akkor hát ilyenkor lehet kiegészíteni egy kalappal, ami pluszba direkt védelemként akadálya az UV útjába.
1: Aha. De egyébként is lényeges a kalap és a napszemüveg együttes viselése?
2: Hát ilyen szempontból lényeges, hogy ezeken a réseken, ahol nincs körbe véve, tehát hogyha egy ilyen úszó szemüvegszerű napszemüvegben mennénk, akkor nem kellene már kalap, mert akkor biztosan védve lennénk.

0: Na jó, úszó szemüveg és naptej, és vonulunk az utcán. Visszatérve még egy kicsit a napszemüvegre, a polarizált lencsékkel mi a helyzet?
1: Igen, ez is akkor ehhez kapcsolódóan a polarizált lencsékkel az van, hogy egy plusz kényelmet biztosít a polarizált lencse, ugyanis ezek védenek a vízszintesen tükröződő felületeknek a csillogásától, tehát egy tófelszínről, egy forró, száraz aszfaltról visszatükröződő erős fényről, vagy valamilyen erősen tükröződő felületről meg tudják szűrni a fényt. Tehát itt nem az UV védelemről van szó, hanem egyszerűen az, hogy ne vakítson annyira el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mintha lencse anyagában lenne egy ilyen mikroszkópikus függőleges rostályú rács, vagy egy kerítés, ami nem engedi át azokat a sugarakat, tehát a vízszintes sugarak ezáltal ki lesznek szűrve, és csak a rámerőlegesek jönnek be. Aha. Ezt úgy is lehet tesztelni, hogyha így elforgatjuk ezt a lencsét, tehát egy ránézünk egy tükröződő vízfelszínre, és hogyha a szemüveget függőlegesen fordítjuk el, akkor látni fogjuk, hogy már sokkal jobban csillog minden át rajta.
0: Milyen sokféle
1: kényelmet tud adni.
0: Milyen sokféle szempontot kell figyelembe venni. Jövünk vissza, vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész, azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy mi történik, ha mindezeket hagyjuk, és mondjuk nem használunk napszemüveget, és nem is folytatom, jó? Jövünk vissza.
2: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jesse. Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Ugye eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan kell védeni a szemünket, de mi történik akkor, hogyha valaki egyszerűen semmit nem használ, nem hord napszemüveget, nincs rajta kalap, és egész életében mondjuk a tűzönapon mozog?
1: Igen, itt fontos elkülöníteni a UV, az erős UV-sugárzás hatását és a lassú évtizedek alatt felgyűlt UV-sugárzás hatását. Személyzetileg a direkt erős hatás UV-sugárzás okozhat egy felszíni leégést, olyan, mint a bőrnek a leégése, ezt fotokeratitisnek hívjuk, és ilyenkor döntően az UVB sugárzás hatására, illetve az UVA és a B együttes hatására a szaruhártya a felszíni rétegén a sejtek károsodnak, tehát itt az UV foton az eléri a sejtmagokat, és ott a DNS-ben okoz egy károsodást. Ez a károsodás, hogyha olyan mértékű, hogy ezt nem tudja kijavítani a szervezet, akkor ez sejt elhaláshoz vezet. És ez olyan esetben, amikor egy nagyon nagy mértékű UV-sugárzás éri, akkor ez a károsodás ez perceken, órákon belül le tud zajlani, és a sejtek elhalnak. A szaruhártya felszíne ezáltal leválik a helyéről, pont úgy, mint a bőrnek a hámlása, az égése. Az erőteljes könnyezéssel, fényérzékenységgel, kifejezett fájdalommal jár, és attól függően, hogy hol ért az UV-sugárzás, ez pár óra, max. 6 óra behatásig már jelentkezhet, és általában olyan 3-4-12 órával az ért behatás után alakul ki.
0: Ez visszafordíthatatlan, ugye, a sejtek elhalása?
1: A sejtek elhalása ebben az esetben igen, de szerencsénk van, hogy ilyenkor a felszíni réteg olyan hamar károsodik és ledobódik, hogy a szervezet képes ezt aztán egy 2-3 nap múlva teljesen regenerálni, és mélyebben nem történik maradandó károsodás.
0: Na jó, de hogyha ez többször megtörténik? Tehát regenerálódik, és aztán valaki újra kiteszi magát ennek?
1: Igen, valószínűleg akkor vannak felgyűlt hatások a szaruhártyában is, de erről így esetközléseket nem olvastam, hogy valakinek 5-10 egymás után kialakul ilyen szaruhártya eltérés, mert általában annyira fájdalmas, hogy egy életre megjegyzi az, akinek egyszer volt.
0: Értem.
1: És akkor már tudja, hogy ha síelni megy, akkor feltesz egy napszemüveget, vagy ha part mentén van, akkor érdemes napszemüveget hordani.
0: Ez volt az akut?
1: Ez volt az akut, és van egy másik formája is, amikor a fénysugárzás az általában napfogyatkozásnál, és most ugye Európában, Spanyolországban lesz majd napfogyatkozás, a környékén érhet egy erősebb, intenzívebb UV sugárzás, hogyha nem védjük a szemünket, és ilyenkor a napszemüveg sem elég, ami az ideghártyát is károsíthatja, és akár maradandóan, tehát bejuthat az az UV sugárzása az ideghártya az éleslátás sejtjeihez, és ott maradandó sejtelhalást okoz, ami maradandó látás, romlás, látótér kiesést okozhat. Néhány hónap alatt ennek mértéke valamilyen szinten javulhat, de sajnos ilyenkor nem igazán tudunk mit tenni ezzel.
0: Ez olyan, mint a zöld hályoggal együtt járó idegsejtpusztulás?
1: Részben igen, de itt máshol történik, ugyanis itt a sejteknek, tehát a felvevő készülik, az ideghártyának az elsődleges sejtjei károsodnak, és emiatt nincs mi közvetítse, míg zöld hályognál ott a közvetítő rész, a kábel rész károsodik elsődlegesen.
0: Igen. Azt mondtad, hogy kevés ehhez a védelemhez, a napfogyatkozáshoz a napszemüveget. Hát akkor mit lehet még csinálni?
1: Igen, hát ilyenkor, tehát hogyha kémleljük direkt módon, amikor a napfogyatkozás van, akkor ott speciális milyen védőszemüvegeket kell használni, amit kifejezetten erre a célra, a napfogyatkozáshoz adtak, mert az sokkal erősebben véd, és a teljes UV-spektrumot lefedi.
0: Még valami felmerült bennem, az életkor. Tehát, hogy például egy 80 éves ember szeme jobban károsodik UV-sugárzás hatására, mint mondjuk egy 15 évesé?
1: Igen, részben igen. Tehát ugye, amint az elején beszéltünk róla, hogy függ attól is, hogy milyen típusú UV-sugárzásról beszélünk. Az A az szabad gyököket aktiválja a szervezetben, és ezek a szabad gyökök, ezek idővel hosszú távon tudják károsítani ugye a szervezetet, tehát ezek felgyűlnek az élet során. És egy fiatal szervezet ezekre az aktív oxigén gyökökre sokkal könnyebben tud védekezni, sokkal jobban működik a szervezet, tehát ha van is egy DNS károsító hatás, akkor a fiatal szervezetnek a sejt regenerációs mechanizmusai sokkal jobban működésbe tudnak jönni. Még idősebb életkorban ezek nem, és maguk ezek a javító sejtek is károsodhatnak, mutálódhatnak, és pont így jönnek létre például a daganatos eltérések, konkrétan az UV-sugárzásnál is, a bőr felszínén is, vagy akár a szemgolyó belsejében is kialakulhatnak olyan daganatok, ami így alakul ki, hogy gyakorlatilag a korrekciós fázis elmarad, és beindul viszont a sejtszaporodás, azt híve, vagy azt hiszi közben a szervezet, hogy ő már megjavította, ezért szaporodhat, de hát nem jól. Aha. Nem jól történt ez a...
0: Most arról beszélgettünk már, hogy milyen akut betegséget okozhat az UV-sugárzás, akkor hamarosan folytatjuk azzal, hogy milyen hosszú távú szemészeti tünetekkel, következményekkel jár. Dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész a vendégem.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Cool, man.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a szlovákiai magyar szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. A futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Korábban említetted az UV-sugárzásból fakadó akut szempanaszokat, de mi a helyzet a hosszú távú következményekkel?
2: Az UV-sugárzás hosszú távon fel tud gyűlni a szervezetben, így a szemben is. Például a szemlencsénk az egy olyan zárt burokban van, és olyan fehérjéket tartalmaz, amit ha az UV-sugárzás ér, akkor azok folyamatosan kismértékben károsodnak. És ezek idővel összeadódnak, tehát hogy nem tudnak lecserélődni ezek a fehérjék. Ezek krisztalinnak nevezett fehérjék nagyon szépen vannak, szabályosan vannak elrendeződve a szemlencsében, és ezek biztosítják azt, hogy a szemlencsénk rugalmas, átlátszó legyen, ami a szemen belül egy vékony ilyen pókhálószerű függesztő rostrendszerrel egy izomkötekhez csatlakozik. És akkor ez a kis izmocska a szemen belül ezekkel a függesztő rostokon keresztül meg tudja mozgatni ezt a rugalmas szemlencsét az élet során, és ezáltal tudunk élesen látni távolra, és hogyha az alakját változtatja, domborúbb lesz, akkor a dioptriája is változni fog, és ezáltal akkor mondjuk közelre is jól tudunk látni. De az UV-sugárzás hatására ezek a fehérjék károsodnak, összecsapzódnak, denaturálódnak, és ezáltal az átlátszóságuk csökken, merevebbé válnak, és nem, tehát ezek nem tudnak lecserélődni, ellentétben mondjuk a bőrünknek a felszíni rétegével, ott leég a bőrünk az UV-sugárzás hatására, az utána lecserélődik.
1: Ez látható? Tehát ez egy vizsgálat során megnézhető?
2: Igen, ez a szürke hályogot, ezt a szemészeti vizsgálat során látjuk, hogy a szemlencsének az átlátszósága nem fehéres, szürkés, hanem sárgás, vagy sárgás barnás.
1: Akkor ez már maga a szürke hályog?
2: Ez már maga a szürke hályog, igen. Igen.
1: Tehát az UV-sugárzás okozhat szürke hályogot?
2: Hát összetett kérdés, összetett, de igen. Aha. Részben igen. Tehát elsődlegesen ugye úgy ismerjük, hogy a szürke hályog az korral kialakuló eltérés, és döntően így is van. Azonban vannak tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy a szürke hályogoknak körülbelül 20%-áért akár, tehát a korai szürke hályog kialakulásáért az UV-sugárzás is felelős. Hát emiatt is érdemes védeni, illetve azt is kimutatták tanulmányok, hogy lassítható a már kezdődő szürke hályog, kialakult szürke hályog, lassítható a további UV-védelemmel, tehát hogy ne tegyünk rá.
1: És mit értesz korai szürke hályog alatt?
2: Az életkorhoz viszonyítottan korábban kialakuló, tehát ha bár a szemlencsénknek az alakja, ez a merevsége, meg a rugalmasság olyan 40-45 éves korban elvesztődik, és akkor érzékeljük azt, hogy nem elég hosszú, úgymond a kezünk, tehát távolabb akarjuk tartani az olvasnivalót, mert ugye ezek az izmocskák hiába húzódnak össze a szemen belül, és próbálják a szemlencse alakját megváltoztatni, hogy több dioptriát biztosítsanak közeli távolságra, nem tudják, már merevvé válik, ezt diszfunkcionális lencse szindrómának is hívjuk, ez gyakorlatilag a szürke hályognak az előszobája. A 40-45 éves korig körülbelül ott szokott lenni. 55 éves kor felett ott már általában valamilyen szintű szürke hályog szinte minden esetben van, és akkor ez a köztes időszakban a 45-55 között, de azért nagyfokú variancia van, tehát most általánosságban mondom, tehát ha ez idő alatt, tehát ha valakinek 40 éves kor alatt, vagy 45 éves kor alatt van szürke hályogja, az mondhatni, hogy korai szürke hályogról beszélünk.
1: Hát akkor már csak ezért is érdemes a szemünket védeni.
2: Igen.
1: A szürke hályogon kívül milyen egyéb betegségekhez járulhat hozzá az UV-sugárzás?
2: Ami szintén ilyen hosszú távú felgyülemlett UV-sugárzásnak tudható be, az a szemfelszínen egy ilyen kötőhártya elfajulásos betegség, valamint a kúszóhályog, ami a szaruhártya felszínére rákúszó ilyen szövetszaporulat. Mind a kettőt műtéti úttal lehet eltávolítani, de hasonlóan a szem felszínen a kötőhártyán megjelenhetnek olyan pigmentált foltok, amiből aztán daganatos elváltozás is kialakulhat. A szemhéj bőrén is kialakulhatnak daganatos eltérések az UV-sugárzás hatására, valamint a szemgolyó belsejében is, részben az üvegtestben is megjelenhetnek összecsapzódások, üvegtesti homályok, másrészt akár az érhártya, a szemgolyó belsejében levő érhártyának a daganatos betegségeihez is vezethet.
1: Ezek fájdalmasak? Vagy mikor észleli az ember?
2: Általában ezek nem fájdalmasak.
1: Ja, hogy nem
2: fájdalmasak. Egyik se. Tehát az akut eltérések azok fájdalmasak, vagy jelentős panaszt okoznak, de az összes többi ezen kívül nem. Nyilván, hogyha már bizonyos mértékű daganatos eltérés, vagy az elfajulás, akkor begyulladhat, piros lehet, és akkor másodlagosan okozhat fájdalmat, de a kialakulás az jellemzően nem okoz semmit.
1: És akkor ez esetben egy szemészeti szűrés alkalmával derülhet ki?
2: Igen, szemészeti szűrés, vagy észrevesszük azt, hogy tükörben nézve, hogy a bőrünkön, a szemhéj bőrén valami megjelent, vagy a szemfehérjén megjelent valamilyen eltérés. Uh-huh. De általában ezek.
1: És akkor ehhez mind az UV járó hozzá?
2: Így van, ezek az UV-nak egy jelentős, tehát az oki tényezők közül az UV egy jelentős hányadban felel. Azon kívül tudjuk, hogy más okok is szerepelnek.
1: Jó, hát akkor is én úgy gondolom, hogyha csak ahhoz hozzájárultunk, hogy egy ember most a nyáron hordjon napszemüveget, akkor az már elég jó.
2: Igen.
1: De remélem, hogy többen teszik ezt. Jövünk vissza dr. Gergely Róbert szemész szemsebésszel. Jazzy.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Ugye említetted azt, hogy szürkehályog kialakulhat korán, akár annál is, akit sok UV-sugárzás ért. Ez egyébként meglepő információ lehet sokaknak, nekem is. De vajon mi a különbség a szürkehályog terápiájában, műtétjében azok között, akiknél az életkor miatt alakul ki, és azok között, akiknél az UV-sugárzás miatt történik mindez?
2: Az, hogy a szürkehályog egy korral kialakult folyamat, vagy egy anyagcserebetegség, vagy egy UV-sugárzás miatt alakult ki, terápia szempontjából nincs érdemi különbség. Tehát az egyedül ismert hatásos kezelése a szürkehályognak az a szürkehályog műtét. Hát ebben az esetben ugye az történik, hogy a szemlencsénknek a döntő részét kicseréljük egy akril műlencsére. Ez úgy kell elképzelni, ugye a szemlencsénket, ha egy szilvához hasonlítjuk, akkor ennek a szilvának a héját a műtét során meg kell tartanunk, és annak az egyik felszínén végzünk egy kereknyílást, és a belső részét, a húsát távolítjuk el, a szürkehályogot, az elszürkült homályos fehérjéket tartalmazó szemlencsét, és akkor ebbe a vékony hártyába, átlátszó hártyába, vagy lencsetokba ültetjük bele az akril műlencsét, ami egy biokompatibilis, életünk végéig kiszolgáló anyag, nem okoz gyulladást, nem kell cserélni. És ezekből a műlencsékből aztán több fajta is létezik, ugye a legismertebb a monofokális vagy egyfókuszú műlencse, ezzel ugye távolra biztosítunk jó látást. De talán mielőtt ezt részletezném, elmondanám, hogy ugye a szemnek az összfénytörését, összdioptriáját adja a szaruhártya, a szem előső része és a szemlencse. És amikor az egyikhez hozzányúlunk, tehát a szemlencséhez hozzányúlunk, mert szürkehályogos, kivesszük, akkor megváltoztatjuk az egész fénytörését a szemnek. Tehát ezáltal az, hogy mondjuk valakinek volt egy mínuszos dioptriája, vagy volt egy cilinderes szemüvege, az a műtét után lehet, hogy megszűnik, vagy lehet, hogy más mértékű lesz, és ezt nekünk helyettesítenünk kell egy műlencsével. És általában a legegyszerűbb formája, mint említettem, ez az egyfókuszú lencse, ezzel ugye távolra nem fog kelleni hordani szemüveget a műtét után, de ezen kívül vannak már olyan újabb lencsék is, amik köztes vagy akár semmilyen távolságra sem kell majd lencsét hordanunk. Ismert talán az, hogy ha valaki teljesen szemüveg független akar lenni a szürkehályog műtét után, akkor egy multifokális vagy trifokális lencsét kért, hogy ültessünk be. Ezek a lencsék jók voltak, vagy mai napig is jók, azonban van egy hátrányuk, ugyanis ezek úgy oldják meg azt, hogy közelre is, köztes távolságra is, közelre is biztosítsanak jó látást, hogy különböző ilyen gyűrűk, sávok vannak a lencse anyagába beépítve, és ezáltal elhajlítják a fényt, és így érik azt el, hogy a belső fény különböző távolságokra is hasznosuljon. Viszont ennek hátránya az, hogy egyrészt elvesztődik a fény ereje a különböző távolságokra, másrészt pedig, hogy szóródások, fényszóródásos panaszok jelenhetnek meg ezeknél a gyűrűknél. És hát pont emiatt egy mérföldkő történt 2025-ben, amikor is két cég is elérte azt, hogy ilyen gyűrű mentesen, tehát tisztán optikai elven meg tudják azt valósítani, hogy a fény elhajlik valamilyen szinten a köztes és az olvasó távolságra, viszont ezek a gyűrűk nélkül. Tehát ezek az új generációs multifokális lencsék, vagy multifokális pro lencsék. A pro egyébként ebből azt jelenti, hogy tisztán optikai elven történő technológiát alkalmazó lencse. Ezekkel közel elérhető az, mint egy 30 éves szemnek amit egy 30 éves szem lencséje tud, tehát hogy távolra, köztes távolságra és olvasó távolságra is jó látást biztosít, anélkül, hogy lennének káprázásos panaszok, fényszorodásos panaszok, vagy hogy szürkületben vagy gyengébb fényviszonyok mellett rosszabb legyen a látás, mint például ugye a hagyományos multifokális vagy trifokális lencsékkel, úgyhogy ezt már nagyon régóta várta a szakma, hogy ezek a lencsék megjelenjenek, és ezek Európában jelentek meg elsődlegesen, Magyarországon is elérhetőek idéntől. Úgyhogy örülünk, hogy ezzel is tudjuk növelni a szürkehályog műtét utáni betegeknek a nem csak a látóélességet, hanem az életszínvonalát is.
1: Lehet cserélni a lencsét? Tehát akár mondjuk azért, mert valakinek panaszt okozott eddig, és akkor szeretné az új technológia mentén? Ezt csak így eszembe jutott.
2: Igen, szükség esetén lehet cserélni, de ez abszolút nem egy rutin eljárás. És hogyha valakinek beültetnek egy műlencsét, és az első hónapokban, az első 2-3 hónapban ez kifejezett panaszokat okoz, akkor érdemes ott rögtön kicserélni ilyenkor, ugyanis még ki tudjuk úgy hámozni ebből a műlencse tokból, hogy aztán az akár alkalmas legyen egy másik típusú, szintén ilyen prémium műlencse befogadására, azonban ha már több hónap, több mint 3 hónap telt el, ez a vékony hártya, ez ráhegesedik, ez is a célja, ugyanis stabilan kell tartsa ezt a műlencsét, de ha ráhegesedik, akkor már ezt csak úgy mindenestől tudjuk eltávolítani, és ilyen esetekben általában már ezeket a prémium lencséket nem tudjuk úgy beültetni, hogy ez megfelelő látást biztosítsanak, tehát ilyenkor általában csak az egyfókuszú lencséket helyezzük be. Tehát megszüntetjük ezeket a panaszokat, ha valakinek mondjuk ilyen trifokális lencsét ültettek be, és az nagyon zavaró fényjelenséget okoz, kiszedjük, de akkor már nem megy egy multifokális prót teszünk be, hanem egy hagyományos egyfókuszú lencsét.
1: Jó, hát az viszont örömhír, hogy dolgoznak a kutatók, és akkor egyre jobb technológia áll rendelkezésünkre, egyre jobbak lesznek ezek a lencsék. Hiszen mindenkit utolér a szürkehályog. Igen. Végül is. Elég ideig kell élni hozzá. Jövünk vissza dr. Gergely Róbert szemész szemsebésszel.
0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.

0: A cilinder.
1: Plusz, a, mi is a cilinder, és ahhoz meg kell értenünk azt, hogy, hogy ugye, ha valakinek pluszos vagy minuszos a szeme, az azt jelenti, hogy a fény az ideghártyára, az vagy pont az ideghártyára esik, akkor nincs szemüvege, vagy ha az ideghártyánál hamarabb fókuszálódik, gyűlik össze a fény, akkor minuszos valakinek a szeme, ha meg úgymond távolabb, tehát a szem mögött képződne élesen a fény, akkor, akkor pluszos lenne. Ha pedig az van, hogy a szem felszíne, ez abban az esetben van ez az egyszerű helyzet, hogyha a szem felszíne egy egyenletes gömb felszín alakú. Hogyha a szem felszíne egy rugbilabdához hasonlít, inkább nem egy focilabdához, akkor az azt jelenti, hogy valamelyik irányban nagyobb a görbülete a szemnek, a szem felszínnek, ezáltal a sugarak jobban megtörnek az egyik irányba, a másik irányba pedig kevésbé. Ennek az a következménye, hogy torz lesz a szemfelszín. Ezt úgy is el lehet képzelni, mintha mondjuk vetítenénk egy filmet, és akkor a projektor az nem párhuzamosan helyezkedik el a néző fele, hanem egy kicsit ferdén. És ezáltal a kép így egyik fele torzabb, tehát kisebb vagy nagyobb, mint a rámerőleges fele. És akkor ezt tudjuk mi korrigálni a szemüvegben a cilinderes lencsével, tehát ott, ahol jobban görbülött a szemüvegben, pont az ellentéteset csiszoljuk be, ahol meg kevésbé, oda meg több dioptriát, nagyobb görbületet csiszolunk be, és ezt hívjuk ugye a kórképet asztigmatizmusnak, vagy hát hibásan szemtengely ferdülésnek, mert nincs köze a szemtengelyének semmilyen ferdüléséhez, de ez sajnos így lett elnevezve, és akkor a cilinderes szemüveggel tudjuk ezt korrigálni, és ez valóban a műlencséknél is létezik, tehát mondhatni, hogy egy negyedik kategória, de mégse teljesen helyes az, hogy egy külön kategóriaként említsük az úgynevezett tórikus lencséket, amik valójában cilinderes műlencsék, csak a szakma ezeket tórikusnak nevezi, mert tehát a monofokális, a nyújtott fókuszú és a multifokális lencsék mellett beszélhetnénk a tórikus műlencsék kategóriájáról is, de ugyanakkor ezek a cilinderes lencsék, ezek bármelyik alaptípusnál beépíthetőek. Tehát a monofokálisnál is van tórikus változat, az új generációs multifokális lencséknél is van tórikus változat, és ezt úgy gyártják be egyénre szabottan, tehát az egyedi igényeknek megfelelően, méréseknek megfelelően korrigáljuk a szem belsejében a dioptriát, és ugye van egy adott összdioptriája a szemnek, amikor pedig a szürkeágyú műtét megtörténik, akkor kivesszük ezt a szemlencsét. És előfordulhat az az eset, hogy a műtét előtt nem volt szüksége a szemnek cilinderes szemüvegre, és a műtét tehát követően pedig vagy a műtét során be kell ültessünk egy olyan lencsét, amiben cilinder is van. Ez azért van, mert ahogy korábban említettük, a szem összfénytörését, azt egyrészt a szaruhártya, a szem előső átlátszó rétege és a szemlencse adja. És egy pici cilinderes rész van a szaruhártyába is, és egy azzal ellentétes pici cilinder van a szemlencsébe is általában, ami ez mondjuk kompenzálja egymást, vagy ad egy bizonyos fokú, ha ennek egyensúlyzavara van, akkor van egy bizonyos fokú cilinderre szükség. De amikor az egyiket kiszedjük, akkor teljesen megváltozik a képlet, és akkor lehet, hogy több cilinderre van szükség, vagy egyáltalán nincs cilinderre szükség. Tehát az a lényeg, hogy ha valakinek van egy ilyen jellegű műtét, akkor az adott szürkeályog előtti mérések, amit lencsetervezésnek hívunk, azok határozzák meg pontosan, hogy kell-e vagy nem ilyen tórikus műlencse.
0: Ami ugye a cilindert jelenti.
1: Ami a cilindert jelenti.
0: Csak a lencséknél ott tórikus. De most mi az oka annak, hogy a szemészek véleménye, mintha eltérő lenne a cilinderről, nem tudom, lehet, hogy ezt csak én tapasztaltam. Tehát, hogy van, aki ajánlja, van, aki azt mondja, hogy nem kell.
1: Igen, hát ez részben azért van, mert ezelőtt pár évvel ezek a cilinderes vagy tórikus lencsék még nem léteztek. Tehát a másik meg az, hogy azért legalábbis Magyarországon a az állami

0: A keretén belül a cilinderes lencsét csak néhány éve, és ott is csak egy bizonyos dioptria felett támogatja a társadalom biztosítást.
1: De én most a szemüvegről beszélek. Tehát, ja, hogy a szemüvegnél, persze, ja, nem a lencsénél, a szemüvegnél is. Tehát, hogy önmagában a cilinder, mint olyan, ami ugye ugyanazt jelenti, mint a tórikus. Tehát, hogy a cilinder, az mitől ilyen kérdőjeles?
0: Hát igazándiból... nem csak a cilinder kérdőjeles, hanem az, hogy amikor megmérjük, amikor szemüveget írunk fel, az, hogy pontosan mit mérünk, és milyen a szem paramétere, és hogy mit fogad el a szem, az azért nem mindig egy és ugyanaz. És bizonyos kisfokú dioptriáknál, tehát hogyha olyan mértékű a cilinder mértéke, hogy nem okoz lényegi torzulást a képben, akkor nem biztos, hogy a szem és az agy kényelmesnek érzi, hogyha felírunk egy teljesen kikorrigált szemüveget az illetőnek. Tehát annak ellenére, hogy úgymond egy szemmel nézve és a táblán jobban meg tisztában látja azt, két szemmel nem biztos, hogy elfogadja, vagy kényelmesnek érzi.
1: Értem, értem. És akkor ugyanezek a dilemmák merülhetnek fel a műlencsénél is, a tórikus műlencsénél.
0: Nem, ott egyszerűbb a helyzet, ugyanis ott a mérések egyértelműen kiszámíthatóvá teszik, tehát ott, amit a mérés ad, azt ott be kell tenni. Ott nincs ilyen megszokási
1: Nincs választási lehetőség.
0: Hogyha valaki nem kéri, akkor ez a cilinder ez meg fog jelenni. Viszont ott nincs megszokási. Igen, néha ezzel is szembesülünk, hogy van egy félreértés, hogy a multifokális műlencséket nem kell megszokni. És ugyanúgy ezeket a tórikus vagy cilinderes műlencséket sem kell megszokni. Tehát teljesen más, mint a szemüveg, mert ez a szembe építjük be, tehát itt egyszerűen sokkal tisztább lesz a kép, és ennyi. Ehhez nem függ a betegtől, úgymond, hogy alkalmazkodik sem hozzá, vagy...
1: Ezt jó, hogy mondtad, mert valóban a multifokális lencsénél is ugye mindig van ilyen választás, hogy valaki rosszul van tőle, fáj a feje, panaszokat okoz, tüneteket okoz, hordja-e vagy sem, de hát akkor ugyanígy nem merül fel, mint a cilindernél.
0: Itt ez nincs a multifokálisaknál, hozzáteszem, hogy ugye más probléma van ezeknél a régi típusú, vagy trifokális, multifokális lencséknél, fényszórodásos panaszok, meg kontrasztérzékenység csökkenés, amit ugye az új generációs multifokális prólencsék már kiküszöböltek, de megszokás az egyiknél sincsen, vagy ilyen fejtartási megszokás, ahogy a szemüvegeknél.
1: Óriási különbség.
0: Igen.
1: Jövünk vissza Dr. Gergely Róbert szemész szakorvossal.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. A szürke hályog vajon újra kialakulhat-e, mondjuk visszanőhet-e, ha már egyszer megműtötték?
2: A szürke hályog műtét után a szemlencse anyaga teljes mértékben el van távolítva, azonban a megtartott vékony szemlencse tokon maradnak olyan sejtek, amelyek idővel akár újra szaporodni tudnak, és ezek, még ha egy nagyon vékony réteget is képeznek a szemlencse tokján és a műlencse felszínén, ezek nagyon zavaróak tudnak lenni. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy átlátszó üvegre rá lenne feszítve egy műanyag fólia. Amikor az tökéletesen rá van feszülve, akkor észre se vesszük, hogy ott van valami. Amikor viszont mondjuk nap hatására egy picit megráncolódik, egy kicsit eltávolodik, felgyűrődik, akkor látjuk, hogy mennyire zavaró, és akkor abszolút homályos torz képet tud adni. Pont ez történik az úgynevezett utóhályognál is, vagy a másodlagos szürke hályognál, amikor is ezek az apró sejtek egy idő után túlszaporodnak, és akkor bekúsznak a látótengely központjába, és a szemlencse tokja és a műlencse között okoznak egy ilyen vékony hártyát, réteget, ami a szürkehályokhoz hasonló panaszokat okoz, tehát homályos látást, fényszóródásos panaszokat. Tehát válaszolva a kérdésre, teljesen nem tud visszanőni a szürkehályog, de egy kezdetleges változata, egy vékony, finom hártya ki tud alakulni akár pár hónappal is a műtét után, de jellemzően ez évekkel utána alakul ki az esetek bizonyos százalékában.
1: És ilyenkor érdemes újra műteni?
2: Igen, ilyenkor tünetektől függően mindenképp érdemes elvégezni egy műtétet, ami jelen esetben egy egyszerűbb beavatkozás, mint a szürkehályog műtét, olyan szempontból, hogy ez már ambulánsan elvégezhető, tehát a vizsgálat napján is akár egy felszíni cseppérzéstenítésben teljesen fájdalommentesen elvégezhető a beavatkozás, és már órákkal utána jó a látás. Ilyenkor külső sebb sem keletkezik, tehát nincsenek azok a megkötések, amelyek szürkehályog műtét után vannak, tehát másnaptól már teljes értékű életet lehet élni. És ennél az utóhályog kezelésnél még megemlíteném, hogy ezt ugye hagyományosan egy lézerrel végezzük, és pont a lencse mögött a hártyát szoktuk megvágni olyan formában, hogy aztán a középső rész az szabaddá váljon, és akkor ennek létezik egy újabb változata is, amikor ezt a hártyát nem direkt módon vágjuk, hanem egy kicsit úgymond mögé lövünk egy speciális lézerrel, és akkor ilyenkor finomabban tud megrepedni ez a hártya. Ezáltal egy szabályosabb nyílást tudunk készíteni, és ugyanakkor nincs kitéve a műlencse sem annak a kockázatnak, hogy rálövünk a lézerrel, ugyanis ugye a műlencsére egy az egyben ráfeszül ez a tok, amin képződik ez az utóhályog.
1: Most még valami eszembe jutott. Ugye beszéltünk a szemüvegekről, az UV védetlenmel ellátott szemüvegekről, de például a műlencse az bírhat-e egy ilyen tulajdonsággal, UV
2: védelemmel? Fontos tudni, hogy a beültetett műlencsék, tehát amikor eltávolítottuk a szemlencsét, akkor megszüntettük a szemnek a mélyebb rétegek fele, az ideghártya fele történő UV védelmét is, és ezt mindenképp pótolni szükséges, ugyanis tudjuk, hogy a makula degenerációban is fontos szerepet játszik az UV sugárzás, és ezt minden műlencse, amit alkalmazunk, az tartalmaz ilyen védelmet, tehát életünk végéig örökké védve lesz a szem belső rétege az UV védelem ellen.
1: Ez jó.
2: Ugyanúgy, ahogy ugye a napszemüvegek lencséjének az anyagában, itt is a lencse anyagában vannak olyan anyagok beépítve, ami megköti gyakorlatilag az UV-t.
1: Aha. Egyébként, ha már a szemüvegeknél tartunk, és nagyon fontos a védelem szempontjából, hogy a csak sötétített szemüveg is jó hatású lehet, vagy pedig kifejezetten keresni kell az UV védelemmel ellátott szemüvegeket?
2: Igen, ez jó, hogy tisztázzuk. Tehát ahogy mondtam, az UV védelemért felelős anyag, az a lencse anyagában van belekeverve. Viszont a sötétedés az egy teljesen más dolog, ami lehet az anyagban is, de lehet a felszínén is. Tehát ez azért is fontos, mert tehát a szemünk az rendelkezik egy természetes védekezési mechanizmussal, tehát ha túl erős a fény, akkor egyszerűen a szivárvány hártyánk, ez a színes rész, az beszűkül, és akkor a szembukarunk beszűkül, kevesebb fény jut a szemlencse irányába, illetve a retina irányába. Azonban, hogyha megpróbáljuk átverni a szemünket, és teszünk elé egy napszemüveget, vagy nem egy napszemüveget, hanem egy sötétített lencsét, akkor megtágul a szivárványhártyánk, hogy több fényt engedjen be. Viszont ha ez a lencse nem rendelkezik UV védelemmel, akkor a káros UV sugárzásokkal nagyobb mértékben éri el a szemlencsét és az ideghártyát. Tehát ezért is nagyon fontos ez, hogy a napszemüveg igenis UV védelemmel rendelkezzen, ne csak egy sötét napszemüveg legyen.
1: Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, amiről beszélünk, mert ugye valóban a szemünk egészségét, épségét védhetjük meg, és talán még mindig nincs eléggé a köztudatban, vagy tudod, ha a fejünkben ott is van, de tudunk erről, van róla információnk, nem feltétlenül alkalmazzuk. Tehát te pedig olyan szempontokat mondtál el az elmúlt két órában, amik hát egész egyszerűen elsődleges fontosságúvá teszik a szemünk védelmét, a szemünk egészségét, már csak azért is, mert például, de ezt is most nem tudom, ki tudta, hogy akár szürkehályok is kialakulhat. De még ennél sokkal súlyosabb szövődmények is.
2: Igen, érdemes időnként foglalkoznunk a szemünk egészségével, és fontos gondoskodnunk a szemünk védelméről napszemüveggel, és fontos az időszakos szemészeti szűréseket is elvégeznünk. Tehát ha nincs is semmilyen panaszunk, akkor is felnőtt korban érdemes legalább két évente egy teljes körű szemészeti vizsgálatot elvégezni, ugyanis a betegségek egy része semmilyen tünetet nem okoz az elején, sőt még később sem.
1: Na hát, egy újabb érv. Nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. A futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan velünk lesz Juhász Kornél vezetésével a Cornelio Tutu Band. Keep Playing című daluk szól, de csak a Carson kóma után. A fiatal csapat, hazánk egyik legnépszerűbb fiatal csapata, most a Kortbársony Jazz Club bemutatja című dalukkal szerepelnek. Hallgassuk most ezt az összeállítást, jó szórakozást egész napra, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatjuk zenei kalandozásunkat a szenvedélyes és stílusos hazai zenék között, és ebben a folytatásban olyan előadókkal várom önöket, mint Delov Jávor és DJ Kilszi formációja a Random Trip. Ilsz Pakinnal közös felvételük szól itt a Jazzy Nightban, a Hit a Sleep Habits. 23 éve jelent meg Gangsta Zoli és a Kártel Vato Loco című lemeze, amiről most a címadó dalt indítom, instrumentális verzióban. Tartsanak velünk, itt a Jazzin!

Hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, folytassuk is a muzsikát. Hamarosan Geszti Péter vezetésével hallható a Jazz meg az. A hölgyeket is felsorolom, Behumi Dóri, Kozma Orsi és Váci Eszter. Csepp a tengerben, ezt hozom tőlük. Előtte most Szolnoki Pétert idézem. Charlie legújabb lemeze életem egyik legmeghatározóbb és legmeghatóbb élménye, úgy emberileg, mint szakmailag. Nem lehetek elég hálás, hogy meghívott duettet énekelni erre az albumra. Ez a duett pedig az Egyszer az életben, nem sokára lejátszom. És már is megidézzük a nagyon fiatalon elhunyt Babicsek Bernát emlékét. Tőle egy örökzöld szól már is, a Besame Mucho, itt a Jazzy Nightban.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Stílusos összeállításunk egyik résztvevője a Quimby zenekar billentyűsének Balanyi Szilárdnak a szóló projektje, amit Szilárd néven keressenek. Kis Flórával közös daluk szól majd a Just Another Day, és egy felvétel erejéig velünk lesz a Váci Eszter és a Szörp formáció. 2005-ös muzsikájukat választottuk erre a hajnalra, ez a Keresd Velem. Jó szórakozást kívánok, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor szerzeményét is szeretném a figyelmükbe ajánlani. Jön a különös Szilveszter, és jön Lakatos Krisztián. Molnár Bence, Círják Tamás és Sági Viktor szerzeményével kezdünk. Az előadó a Jazzboa, Come Down. Ehhez kívánok jó szórakozást, itt nálunk a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek, ez a Jazzy Night, a Jazzy éjszakai műsora. Igen változatosra sikeredett az órazáró összeállításunk is, hiszen egyik résztvevője Dezső Csaba hegedű és brácsa művész. 1993-as lemezéről szól majd egy klasszikus, az All of Me. A Panna Cotta Észak-Olaszországból, Piemontéból származó édes, fényes felületű vaníliától pettyezett puding, amit tojás nélkül készítenek, jó minőségű, magas zsírtartalmú tejből és tejszínből. Hát nem tudom, hogy ezen a hajnali órán ki fogyaszthat ilyet, de talán ha Andrew J. és Kaltenecker műhelyéből kínálom, akkor többen. És már is indul egy dal a 6. Jazzy Dal versenyünk döntőjéből, Sára Helén előadásában. Ez az árnyék. Kellemes hajnalt, itt a Jazzin!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: A hírek után újra Jazzy zene.